akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is hagyományos konferenciaként működött. Várták a résztvevőket.

területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszul lét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdő részlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban ezért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyel intézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatás, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez.

helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást, és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: 800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A természetvédelmi szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben 4 alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A 4 evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen,

0: amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántód közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állított

középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

0: kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét,

A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyód-liget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

0: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

ne váltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzák Balatonlelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
0: Időjárás.
1: Kedden több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délér szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukk kösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukk kösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság,

szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki: a piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.

0: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több százmilliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
3: Balaton Rádió.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Visztreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
2: A Balaton legjobb slágerei.
3: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
2: Balaton.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza.

Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre.

Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo TV stábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több százmilliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon észak-keleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon észak-nyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délés szél az ország északi észak-nyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: Ezzel szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Csak egy kaland voltam.
1: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszter. miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
2: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a Nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: megismersz.
1: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tiszta

biztonságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az ötcsillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegőminőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatálya. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
3: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNREN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos. Balaton Rádió.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 3 új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 3 főispánt nevezett ki a miniszterelnök. 3 főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára 7 főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban és a Pszichoaktívban. Velem szemben műsorvezető társam Erdős Robi ül.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk pedig a párkapcsolatról fog szólni, hogy milyen dimenziói vannak, illetve milyen fogalmak vannak, amelyeknek az egyensúlya fontos ahhoz, hogy egy jó párkapcsolatról beszélhessünk.
1: Nem egyszerű egy jó párkapcsolatot összehozni, és hát az is érdekes kérdés itt a legelején, hogy kinek mi a jó. Úgyhogy ez pont emiatt lesz érdekes.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az egyenrangú kapcsolatot egymás mellé rendeltség, kölcsönség, jó kommunikáció, megértés jellemzi hasonlóan a jó testvéri kapcsolatokhoz. Vágyaink, szükségleteink közül talán a legfontosabb a biztonság utáni vágy. Párkapcsolatban hasonlóan erős a szenvedély, mellette pedig a bizalom utáni vágy is szerepet játszik. Ezeket a vágyainkat elképzelhetjük úgy, mint a négy csibét a gyerekkorunkból ismert csipegetős fajáték palettáján. Az egyik tengely a biztonság, a kötődés és a szenvedély tengelye. Szeretnénk, ha párkapcsolatunk, amelyben hosszú távon elképzeljük magunkat, olyan fajta biztonságot hordozna számunkra, amit más kapcsolatokban nem remélhetünk. Az összetartozás élménye mellett a társkapcsolat képes igazi érzelmi biztonságot nyújtani. Ennek a megléte nyit meg bennünket a szenvedély irányába. A kémián és a vonzalmon túl. A két elem ilyen módon erősíteni is tudja egymást és a tartós, elkötelezett párkapcsolatot, de akár kizárólagossá is válhatnak egymás rovására. A lángoló, szenvedélyes szerelmi kapcsolatoknak az érzelmi biztonság, az otthon, a kiszámíthatóság nem feltétlenül része. De a szenvedélyre, a biztonságra alapozott és kiszámíthatósággal teli kapcsolatoknak is szükségük van. Magas szenvedélyelemmel, de alacsony biztonság mellett a kapcsolat szétpöröghet az intenzitásban és nem tud elkötelezetté válni. A másik, tengelyen elhelyezkedő egyenrangúság kiegészítő fogalma, a bizalom mellett a hierarchikus kapcsolatokra jellemző tisztelet. Fontos, hogy a másikra, akivel együtt vagyunk, fel tudjunk nézni, bizonyos kérdésekben magunk elé vagy magunk fölé tudjuk helyezni. Bízhatunk benne és tisztelhetjük őt, mint valamely szülőt, akivel a kapcsolatunk alapvetően nem egyenrangú. Ha viszont feltétlen egyenrangúságra törekszünk, ez a családban leginkább a testvérkapcsolatokban jelenik meg, így a párunkkal szemben is felerősödhet ez az érzés. Ahol valamilyen szinten megjelenik a szülő-gyerek, illetve a testvéri viszonyok jellege, egy idő után számíthatunk arra, hogy a kapcsolat aszexuálissá válik. Miközben nagyon jó átélni azt, hogy a társ pótolja az anyai biztonsággal vagy az apai figyelemmel kapcsolatos hiányérzetet, ezzel időlegesen támogatva az érzelmi biztonságot, a szenvedélyelem semmiféle megerősítést nem kap. Ha az egyenrangúságra törekvés uralja a kapcsolatot, kiveszhet belőle az intim szexualitás, mert működésbe lép a vérségi, családi kapcsolatokban eleve meglévő elemi tiltás. Az életciklus

0: inkább. Az ezt követő, jellemzően gyermektelen időszak után már az érzelmi biztonság kap nagyobb hangsúlyt, amikor együttérést vagy közös családot alakítunk ki. A szenvedély itt visszaabszorulhat, sőt a gyermekvállalás időszakában akár másfél-két évig természetes módon háttérbe kerül. Valószínűleg ekkorra már biztonságban élünk a párunkkal, talán lakásunk, házunk is van, de ha a párkapcsolat regenerálódása nem történik meg, és a szenvedély nem tud visszatérni, az könnyen válláshoz vezethet. Ez az időszak a párkapcsolatok egyik nagy próbája. A gyerekvállalás nem csak a legfontosabb örömforrás és a kapcsolatot összetartó életesemény, hanem krízishelyzet és kockázat is a párkapcsolatra nézve. Ha ezt a kanyart jól vesszük, már nem csak nőként és férfiként, hanem szülőpárként is jelen leszünk a kapcsolatban. A gyermektelen párok számára is megjelenhet ebben az időszakban valamilyen feladat, közös vállalás, amely a gyerek születéséhez hasonlóan erősítheti az egymás mellé rendeltséget. Ha ez a feladat szervezést, megbeszéléseket, egymás megértését igényli és célozza, és ezekben kölcsönösen, illetve hasonló arányban tudunk részt venni, akkor az egyenrangúság érzése felerősödik. Sikeresen elérhetjük a vágyott egyenrangúságot, miközben a közös feladatok mellett alig maradnak meg a közös kapcsolati élmények. Amíg sok időt töltünk a gyerekekkel, a lakás vagy a házfelújítás teendőivel, a vállalkozás fejlesztésével vagy más projektekkel, addig a kapcsolati élményeink minimálisra csökkenhetnek. Gondoljunk csak bele, mennyivel kevesebbet, vagy egyáltalán nem járunk moziba, utazni, pingpongozni, csak úgy társaságba borozgatni, miközben a közös élmények és közös tapasztalások minden kapcsolat érzelmi bázisát és az egymás iránti bizalmat erősíthetik. Az egyenrangúság, az egymás mellé rendeltség megélésének időszakában tehát a tengely másik felén megjelenő közös élmény és az abból fakadó bizalom észrevétlenül csökkenhet, akár el is fogyhat. A gyereknevelés, a gondoskodás a gyermekekről vagy más fontos programok megvalósítása utáni időszakból ismét eltűnhet az egymás mellé rendeltség érzése. Az is gyakran megesik, hogy az előzőekben kisebb vagy nagyobb mértékben elveszítettük a hitet és a bizalmat a másikban, sőt akár az életben. Ám a gyerekek kirepülése, illetve a sikeres programok lezárása után is lehetőségünk van egymásra találni újra, mint férfi és nő. Négy kapcsolati vágyunk hangsúlyos megjelenése és váltakozása nem csak a nagy életciklusokra fűzhető fel, hanem természetes módon megjelenik egy-egy életszakaszon belül is, ahol ugyanígy kiegyensúlyozható az arányuk. Ugye ez a négy, a biztonság, az egyenrangúság, a szenvedély és a bizalom. Ha erősödik a kapcsolati és vele együtt az érzelmi biztonságunk, az olyan biztonságban érzem magam mellette érzés tölthet el minket, de ez önmagában nem feltétlenül teszi hosszú távúvá a kapcsolatunkat. Miközben azt érezzük, a másik mindent meg tud nekünk adni, fantasztikus szerető, isteni szakács, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanennyire szolgálja érzelmi vagy anyagi szempontból az alapvető biztonságérzetünket. Te hogy látod, Robi, itt ugye szó volt erről a négy alapvető kapcsolati vágyunkról. Ugye az egyik tengelyen van a szenvedély, a másik oldalán a biztonság, a másik tengelyen pedig van a bizalom, és a másik oldalán pedig az egyenrangúság. Szerinted mennyire lehet itt jól egyensúlyozni? Mennyire fontos ezt figyelemmel követni egy párkapcsolatban?
1: Hát mindenképpen, mert ugye hát a bizalom az a legfontosabb szerintem egy párkapcsolatban is, és kell, hogy legyen egy egyensúly mindenképpen. Mert, és én inkább talán elhelyezném a hangsúlyt a bizalmi kérdésre, mert abból utána több szálon át rávetíthetjük a kapcsolatra azokat a tulajdonságokat, azokat a dolgokat, amiket szeretnénk elérni úgy a kapcsolaton belül. Tehát gondolok itt a megértésre, a kompromisszumkészségre, az elnéző hozzáállásra, az etetre. Tehát minden a bizalmon alapszik. Tehát az, hogy én valakivel mondjuk esetleg egy kompromisszumot tudjak kötni párkapcsolatban, ahhoz kell bizalom is, hogy a mindkét fél akkor betartja azokat a saját magunk által kreált szabályokat, amit megbeszéltünk. Ez például egy a sok közül. Vagy megértőbb vagyok a másikkal szemben, ismerem a hibáit, tudom, hogy milyen

0: hibákkal van felvértezve. Azt is tudom, hogy én nem leszek képes megváltoztatni, viszont szeretem annyira, hogy elnézem neki ezeket, és nem fogom szólongatni folyamatosan. És ez is valahol egy picit kapcsolódhat a bizalomhoz, mert ha én bízok a másikban, bízom benne, hogy ő mellettem ki fog tartani, és a bizalmam is nekem is megvan ő felé, meg fordítva is, akkor ez egyfajta magabiztosságot ad, hogy akkor én miért ne nézzek el neki olyan dolgokat, olyan alapvető hibákat, mert ugye nem vagyunk egyikünk sem teljes mértékben tökéletes. De hogy miért ne nézzek el én olyan hibákat, akkor, hogyha a bizalom az megvan kölcsönösen. Tehát azért mondom, hogy kell az egyensúly, kell az, hogy az legyen a bizalmi sáv magasabb szinten. Az, hogy egy idő után ugye változik a kapcsolat, formálódik. Úgy, ahogy látjuk a technikai fejlődést, az is formálódik, ahogy látjuk a gyereket, a gyerekünket, látjuk azt, hogy mennyit változik évről évre, és látjuk azt, hogy nem tudom, eltelik 4-5 év, és akkor teljesen egy más ember lesz belőle. Tehát úgy a kapcsolat is formálódik, és úgy, hogy változik kiskorúból, lesz nagykorú, és lesznek olyan dolgok, amik már megszokottabbakká válnak, mint voltak. Ami nem feltétlenül rossz, egyszerűen egy újabb kihívást ad számunkra, hogy keressünk olyan dolgokat, ami nem tudom, az elmúlt 10 évben nem volt. Vagy keressünk olyan elfoglaltságokat, amit eddig még nem csináltunk. És akkor egy kicsit ezzel hozunk egy kis új szint az egészbe. Másrészt pedig nagyon nehéz elérni azt, hogy egy kapcsolatban valami már megunt legyen, tehát ahhoz már el kell vesznie ott sok olyan szálnak, kaposnak, ami összeköti a két embert. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb.
1: Arról beszéltünk, hogy egy párkapcsolatban mennyire fontos az, hogy egyensúlyozunk a bizalom és az egyenrangúság tengelyén, illetve a szenvedély és a biztonság iránti vágyaink között. Most pedig zenével folytatjuk, aztán pedig majd hozzunk egy másik témát itt a Pszichológiai Magazin műsorunkban.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. És a következőekben munkapszichológiai témánk keretében azt fogjuk megvizsgálni, hogy az érzelmi viszonyulásunk a munkánkhoz az mennyire fontos, vagy mit adhat hozzá az életünkhöz. Valószínűleg egészen másmilyen lenne az életünk, hogyha teljesül John Maynard Keynes közel egy évszázadot tett jóslata. Az angol közgazdász szerint a termelékenység növekedésének egyik következményeként napjainkban mindössze heti 15 órát töltünk munkával. Az utóbbit illetően a neves tudós tévedett, hiszen a teljes életünk során még mindig döbbenetesen sok 90 ezer órát töltünk összességében munkával, ami összesen olyan 10-13 évet jelent. Az igazi kihívás talán már nem is az idő jelenti számunkra, hanem érzelmi viszonyulásunk a munkánkhoz. A közösségi média tele van az imádom a munkámat típusú posztokkal, és a közvéleménykutatók szerint a dolgozók 85%-a egyszerűen csak túléli a munkanapjait, kétharmaduk pedig a felmondás gondolatával ébred és alszik el. És ez a kettő áll így egymással. A munka, illetve tágabb értelemben véve a karrier egyre többek számára jelenti életük elsődleges viszonyítási pontját, identitásuk minden más lefedő elemét. James Clear, a szokások kialakításának szakértője szerint csak akkor tudunk valamit igazán jól csinálni, például új szokást gyökeresztetni, ha azt az identitásunk részévé tesszük. Vagyis az tényleg remek dolog, ha a munkánk az identitásunk építő eleme, és nem fájdalom pont az életünkben. Mindez nem csupán elégedettséggel tölthet el bennünket, hanem ha a munkánk az identitásunk része, akkor önazonosak vagyunk azzal, amit csinálunk. Hitelesebben és magabiztosabban művelhetjük azt, amit hivatásunknak választottunk. Tehát amikor a motivációs szintünk folyamatosan magas, a feladataink elvégzése valóban élvezetet jelent számunkra, valamint elkötelezettek vagyunk a munkánk, a munkáltatónk vagy a vállalkozásunk iránt, akkor mondhatjuk, hogy a helyünkön vagyunk. A munkájához pozitív érzelmi kötődéssel kapcsolódó munkavállaló derülátó és pozitív szemléletű képes egy helyzetet a reális egészében látni. Ezzel szemben a mérgező pozitivitás rugalmatlan, merev és torz. Pozitív megéléseket veszi érvényesnek, a reális akadályokat, a negatív érzéseket bagatelizálja. Figyelmen kívül hagyja az eltérő körülményeket is, ugyanis azt hirdeti, hogy bármi történik is, lehetünk boldogok. Ez a mi választásunk és a saját döntésünk. Pedig ez nincs így. Az egészséges érzelmi viszonyulás megbillenésében számos belső és külső tényező is szerepet játszhat. Például a hétköznapokban nagyon is könnyen megutálhatunk bármilyen olyan munkatevékenységet, amely konfliktusba kerül a szükségleteinkkel, az értékeinkkel, alul vagy felülmúlja a képességeinket, esetleg túlságosan megerőltető számunkra. Ugyanakkor az erős ragaszkodás a munkához és a munka túltolása, ahogyan az extrém edzéstevékenység vagy egy állat iránti túlzott ragaszkodás mögött az életünk egyéb területeinek krízise is meghúzódhat. Így lehet, amikor az általunk gondosan felépített, elhivatott és motivált dolgozói imázs inkább fedősztori, amely az életünk más területein meglévő hiányállapotokat vagy hiányzó egészséges érzelmi kötődéseket hivatott láthatatlanná tenni. A stabil pontok kijelölésében egyáltalán nincs könnyű dolgunk olyan világban, ahol a bemutatkozás során gyakran a foglalkozás és a titulus elsőbséget élvez a nevünkkel szemben. Nagyon könnyen elindíthatunk egy negatív spirált, az egészségtelen verseny részeseivé válhatunk azzal, ha komolyan vesszük, és azonosulunk a nap minden percében ránk zúduló üzenetével, hogy az vagy, amit dolgozol, és napi 16 óra munkával igyekszünk ezt igazolni, és így sikeressé válni. A megbillenés minden esetben következményekkel jár, a motivációvesztés már rövid távon is megjelenik, még a hosszabb időszakot követően elveszítjük az illúziónkat, elzárkózunk a környezetünktől, a túlzott igénybevétel pedig fizikailag és mentálisan is kimerít bennünket. Az alvászavarok, a megbetegedésekre hajlom növekedése és a szexuális potencia csökkenése is valós veszély, ahogy a negatív érzelmek és a cinizmus megjelenése, felerősödése is. Álmaink munkáját, végső soron a hivatásunkat, megtalálni komoly erőfeszítéseket igénylő folyamat, ám az egyik legjobb befektetés is önmagunkba, hiszen viharálló épületet csak stabil alapokra építhetünk. Alapozni pedig ilyen esetben csak megfelelő szintű önismerettel, a munkaérdeklődésünk, az alapértékeink feltérképezésével és a motivációink miben létének megismerésével lehet. Ugyanakkor a határok meghúzása és az egyensúly megtartása már a figyelem és aktivitás igényesebb dolog. Aki szeret és tud is sokat dolgozni, az tisztában van azzal is, hogyha élvezettel akarja végezni a munkáját, vissza is kell töltődni a környezetével, vagy egy egészséges alvással azért, hogy másnap ismét élvezhesse a feladatok adta örömöket, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, első körben ugye itt arról volt szó, hogy lehet viszonyulni a munkához úgy, hogy hogy egy nagyon jó dolog, és szerettem, és szívesen csinálom, de lehet ez egy túlzott pozitivitás is, ami már ugye toxikus. Szóval egyrészt itt van egy két szélsőség, illetve az egyik az nem szélsőség, de vagy egy közép, meg egy szélsőséges állapot. A másik meg az, hogy szerinted miért ennyire fontos manapság ez, hogy nagyon sokan a munka által identifikálják magukat, hogy az a legmeghatározóbb, hogy arra a legbüszkébbek, hogyha valamit mondani kell magukról, azzal kezdik, hogy ők vezérigazgatók itt vagy ott.
1: Ez egyénfüggő szerintem, és egyébként valahol mégis igen, ad egyfajta presztízst az, hogy ki hol és mind dolgozik. Viszont meg kell nézni a másik oldalát is, hogy aki pedig nem ilyen területen dolgozik, tehát nem olyan pozícióban, amit szívesen mesélne, hát az meg egy hátrányos helyzetet fog kialakítani, holott egyáltalán nem kell különbséget tenni a két pozíció között. Igen, jobban megfizetik valószínű. Egy vezérigazgató vagy egy vezető munkáját, mint mondjuk egy szakmunkásért. Bár most azért a napság már szóval majd változó, de azért még mindig megvan ez a tendencia. Az, hogy miért vagyunk ilyenek, hát egyrészt ugye az első kérdésnél, hogy miért van ez, miért annyira fontos az, hogy ki kell ebből törni, és hogy mindenképpen túlzottan, toxikusan álljunk hozzá, hogy a munka, és én akkor is dolgozom, és hazaérek, és akkor is. Tehát valahol akkor valami hiányzik, mert ha én otthon jól érzem magam, érzem a társaságot körülöttem, és hogy igen, én szeretném beosztani a napomat úgy, hogy akkor munka, pihenés, én idő, barátok, társ, párkapcsolat, stb. Tehát ha van kire fordítanom az időt, akkor igen, a legjobb az, hogyha a munka mellett őre fordítom. Akik egy kicsit túlzásba viszik, és mondom azt, hogy hajnal kettőkor még e-mailt írnak, vagy túlzottan nem koncentrálnak, ott én azt gondolom, hogy ott más is van. Tehát ott nem feltétlenül az, hogy minden áron dolgozni akar, hanem el szeretne rejteni valamit, el szeretne hájdolni valamit az életéből, és a legjobb a munka. Mert ha fontos az, hogy a gyerekeimmel vagyok, és őket leteszem aludni, és én fürdetem meg őket, stb., akkor igen, lehet, hogy nem e-mailt fogok írni, és nem az anyagokat fogom böngészni, hanem velük töltöm az időt. Hanem majd lehet, hogy akkor utána egy-két órát még rászánok, és akkor megcsinálom. Tehát a túlzott munka az, amikor végképp semmi nem számít, csak a munka. És ez általában szerintem akkor szokott jönni, hogyha valami nincs a helyén ugye az ember életében. Mert ezt szerintem nagyon sokan elmondhatják. Ez csak az én személyes véleményem. Nem tudnám azt mondani, hogy ez általános, de biztos vagyok benne, hogy a többség ezt úgy gondolja, és mindenképpen a lényeg az, hogy ne ezzel próbáljunk meg nagyok és többek lenni, mert ezzel még nem leszünk többek, hogy esetleg egy olyan foglalkozásunk van, olyan beosztásunk van, ami azon a szinten elismert, viszont nem biztos, hogy azzal mi több emberek, nagyobb emberek vagyunk.
0: Ha jól értelek, akkor talán érdemes ebb diverzifikálni, vagyis több területre is koncentrálni, nem csak a munka, hanem a magánélet, akár a pihenés.
1: És így van. Tehát ne inkább a feledkezzünk bele, mert annak meg lesznek a jövőbeni következményei saját magunkon nézve.
0: Munkapszichológiai témán keretében az érzelmi viszonyulásunkat vizsgáltuk meg a munkahelyünkhöz kapcsolódóan. Hamarosan egy újabb írt fogunk majd, illetve témát hozni nektek itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív. Itt a Balázs.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
4: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következőekben olyan kérdéseket fogunk átbeszélni, amik a szülők életében megjelenhetnek, vagyis találkozhatnak ezekkel a kérdésekkel. Az első kérdés, Robi, hozzád, hogy mit gondolsz a baby bluesról, vagyis arról, hogy lehet-e egy anyának a szülés után rossz hangulata?
5: Lehet, úgy gondolom, hogy lehet, de ez megint szerintem sok tényezőtől függ. Tehát általában azért, amikor túl van ez szülésen, gondolom én, akkor azért jön egy olyan érzés, hogy erre vártam, de túl vagyok rajta, és már ott van a pici. Persze utána már azért megnövekednek a feladatok, meg a felelősség, bár az már előtte is megvolt, de hogy lehet egyébként, tehát lehetnek depresszív állapotba, pont amiatt szerintem, mert hogy akkor elérkezik egy olyan dolog, ami na innentől kezdve már ez felelősség. És a felelősség tudat nagyon sokszor az ijesztő tud lenni, és megijed. De ha van mellette egy társ, vagy ott van mellette a család, akkor lehet, hogy ezt el tudja kerülni, ezt a fajta rossz hangulatot. Tehát én most a rossz hangulatot a depresszióval azonosítottam be. Egyébként meg alapvetően általánosságban rossz hangulata mindenkinek lehet. Így egy kismamának is, vagy egy anyukának, de összességében depresszív hangulatba eshet, ha nincs mellette a megfelelő családi vagy párkapcsolati háttér.
4: Uh-huh. A Mindennapi Pszichológia könyve szerint, tehát Tárnok Zsanett Szülőnek lenni jó könyve szerint azt írja, hogy ez egy természetes és elég gyakori jelenség, de nehezen érthető ez annak, aki ezzel nincs tisztában, hiszen azt gondolhatja, hogy a gyermek születése egy anya életének legboldogabb szakasza, ezért ebben nem fér bele sem a sírás, sem a rossz kedv és a lehangoltság. Ezt az érzést az anyák részéről sokszor bűntudat és önmarcangoló érzések kísérik. Ők sem értik, miért van rossz hangulatuk, holott természetes reakció, hogy egy ilyen gyors és intenzív fizikai változásra, ami a szülés előtt, alatt és után éri az anyát, erőteljesen reagál az emberi szervezet és a lélek. Az okok között hormonális hatások is szerepelnek, a jelenség azonban sokkal komplexebb. Egyes kutatók szerint a baby blues kialakulásában a társadalmi elvárások szinte minden esetben meghatározó szerepet töltenek be. Tökéletes anyák akarunk lenni, akik mindenhol helytállnak, akik szülés után gyorsan visszanyerik ideális alakjukat, akik nem fáradnak el, tiszta a lakásuk, és persze a gyermekük is mindig nyugodt és kiegyensúlyozott. Mivel ez szinte lehetetlen, a magas elvárások miatt elkerülhetetlenné válik a kudarc élmény. A legtöbb, amit ilyenkor egy anya tehet, hogy először magáról gondoskodik, azon túl, hogy az erre specializálódott ambulanciákon pszichoterápiás segítséget kér, megpróbál minőségi időt szánni magára és pihen, amikor csak tud. Fontos az is, hogy megtanulja megosztani a félelmeit, a szorongását, vagyis szembe kell nézni a problémákkal és el kell kezdenie beszélni róluk. Ebben talán a legnehezebb az elvárásoknak való megfelelés elengedése, elfogadni azt, hogy nem sikerülhet mindig minden. Az óvodás korra rákanyarodva, Robi, mit tehet egy szülő akkor, hogyha nem szeret rajzolni az óvodás gyermeke? Erőltesse-e szerinted?
5: Hát a rajzolás az azt mondják a szakemberek, hogy az mindig fejlesztő készség, tehát hogy fejleszti a különböző képességeket, és hogy azáltal, hogy ő rajzol a vonalakat, meg egyéb színezés például a különböző formák kialakítása, az ugye fejlődést von maga után. Nem feltétlenül kell, tehát természetes módon fog ez alakulni, hogy kezébe vesz a gyerek egy papírt, egy ceruzát, vagy éppen bárhová, de azért az, a többségben azt látjuk, hogy a gyerekek szeretnek egyébként rajzolni, ez látszik egyébként a gyerekszobák falain is, illetve a különböző bútorokon, amikor már kreatívan megpróbál rajzolni olyan dolgokat, vagy írni, vagy csak egy firka az egész, de mondom, ez a többség, de hogyha vannak olyan gyerekek, akik nem, akkor próbálkozzunk meg egy papírral, egy tollal, egy színes ceruzával, hogy vajon arra mit te vagy, és hogyan reagál. Erőltetni nem hiszem, hogy kell, szerintem ez ki fog alakulni, csak hát kinél, hogyan és milyen életkorban alakul ki. Szerintem ez attól is függ, hogy mennyire sokat foglalkozunk a gyerekkel.
4: Tárnok Zsanett Szülőnek lenni jó könyvében erre azt írja, hogy semmiképpen sem érdemes erőltetni, hogyha nem szeret rajzolni. Feltétlenek azért nem teszi ezt, mert nem szerez neki örömet. Ennek hátterében az állhat, hogy a finom motoros készségek elmaradása miatt kicsit nehezebben megy neki. Az erőltetés pedig csak frusztráltabbá teheti, és további ellenállást válthat ki magával a rajzolással szemben. Szakember azt javasolja, hogy fejlesszük játékosan a finom motorikus készségeket, melyek azért fontosak, mert majd az írás tanulásánál optimális alapot biztosítanak. Konyha, a kert, a garázs, a gyerekjátékok számtalan lehetőséget nyújtanak az észrevétlen fejlesztésre. Gyúrhatunk tésztát, csipkedhetünk csipetkét, vagy verjük fel együtt a tojást, vágjunk tompa élő késsel, gyermekollóval. Festhetünk, gyurmázhatunk, gyöngyöt fűzhetünk, a lényeg, hogy a gyermek élvezettel végezze ezeket, és meglátjuk, idővel a rajzkészsége is egyre jobb lesz. És akkor már egyre többet fog rajzolni, színezni, hiszen öröme telik benne. A következő kérdés már a serdülőkort érinti, tehát a 14-18 éves időszakot, és itt az a kérdés, Robi, hogy mit tehetek, hogyha a gyermekem szörnyű zenéket hallgat?
5: A tini korszak az egy lázadó korszak, tehát ott jönnek elő leginkább azok a szélsőséges zenék és olyan stílusok, amiket mindenki egyfajta lázadásból, akár a baráti társaságból ellesve él meg folyamatosan. Nagyon érdekes pont emiatt, mert szülőként hogy reagálsz, ugye te már túl vagy ezen a korszakon, tudod, hogy majd a gyerekednek lesz egy ilyen korszaka, és erre valahogy fel tudsz készülni valamilyen szinten. Hát mindenképpen meg kell nézni szerintem, hogy mi az a stílus, amit ő hallgat, milyen hátterei vannak ennek a stílusnak, mihez köthető, mert például, ha tegyük fel, egy olyan szélsőséges rockzenét hallgat, ami azért talán káros lehet később az egészségére is, tehát olyan elvont, olyan borzalmas stílus, akkor igen, szükséges odafigyelnünk rá minden esetben. De elő fordulhat az is, hogy egyszerűen ez elmúlik egy néhány év után, és akkor átvált egy bár hasonló a stílus, de egy másik kategóriára, egy kicsit lightosabb verzióra. Úgyhogy szerintem annyit kell csak tennünk szülőként, hogy figyeljünk, hogy legyünk része a gyerek életének, figyeljük azt, hogy milyen stílusú zenét hallgat, és ha szükséges, akkor kell beavatkozzunk.
4: Hozzád hasonlóan Tárnok Zsanett is azt írja a Szülőnek lenni jó könyvében, hogy ez a kor az identitás szabad kiválasztásának kora, a serdülő keresi önmagát, ezért gyermekünk rengeteg változatával találkozhatunk. Lehet, hogy egy fél évre érzelmes rockerré válik, aztán jön egy kissé keményebb punk korszak lilára festett hajjal és az ezekkel járó kultúrhatásokkal. Végeredményben bármi előfordulhat, attól függően, hogy aktuálisan éppen milyen kortárs hatások érik. A szülő jó esetben próbálja ezt követni, de többnyire csak azon aggódik, hogy a festék tönkreteszi a gyerek haját, megvakul a szemébe lógó haj miatt, vagy megsüketül az állandó fülhallgatótól. Ez a vége láthatatlan viták sora és a szülő előrevetített szorongása csökkenthető, ha tudatosítja magában, ahhoz, hogy a serdülő felnőtté és függetlenné tudjon válni, meg kell vívnia a harcot a szülővel. A különböző zenei stílusok iránti rajongás is, az identitás keresésről, az identitás megválasztásának szabadságáról szól. A következőkben viszont már a zene fog szólni itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a pszichológiai magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban. A következőekben egy színes hír következik a kutatások világából. Magány ellen csicsergés. Enyhítik a magányt a madarak, no meg a kék-kék, a fák, a virágok, a tavak. Legalábbis a londoni King's College kutatócsoportja szerint a természetben az emberek kevésbé érzik az egyedüllétet. Már az is elég, ha a városi környezetben maradva, parkban, zöldövezetben járnak. Ezt az Urban Mind alkalmazás segítségével derítették ki, és a statisztikailag reprezentatív eredményt a Scientific Reports folyóiratban tették közzé. A jó tanácsnak is beillő közlés azért is fontos, mert a kutatók arra jutottak, hogy a magányosság erősebben növeli a halandóságot, mint a szennyezett levegő vagy a túlsúly. Az Urban Mind 2 éven át naponta 3-szor kérdezte meg a felhasználóit, hogyan érzik magukat, és éppen milyen környezetben tartózkodnak. A sok 100 rendszeres válaszoló több 10 000 helyzetjelentéséből a kutatók azt a nem meglepő tényt is kiolvasták, hogy a városok embertömegében a magányosok még inkább egyedül érzik magukat. Segít viszont, ha az a benyomásuk, hogy a környezetük jó indulatú. Ehhez kapcsolódik egy korábbi brit kutatás, amely azt számszerűsítette, hogy az országban az erdei séták évi 185 millió fonttal tehermentesítik a pszichiátriai ellátást, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. A színes tudományos érdekesség után ismételten a Pszichoaktívban zene következik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ezzel embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakövest, Veszi Orosháza, Tatabánya és Hajdú Hatház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
4: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és üdvözöljük a hallgatókat itt a Pszichoaktív műsorunkban. Velem szemben Erdős Robi kollégám ül. Szia Robi!
1: Szia Feri! Köszöntök én is mindenkit!
0: Első témánk az lesz, hogy mi lehet az előnye annak, hogyha változatos munkahelyi csapatban dolgozunk különféle kvalitású emberekkel. Hogy gondolkodsz erről így első körben?
1: Izgalmas, tehát az igazából ez mindig egy kihívás, egy igazi kihívás több különböző emberrel, különböző személyiséggel együtt dolgozni. Úgyhogy ez ad némi kis stresszfaktort, és ad némi adrenalint a munkavégzéshez.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint érdemes a tapasztaltak és a fiatalok kombinációját megtalálni. Egy fiatal vezetőnek jó, hogyha vannak tapasztalt helyettesei, és fordítva is. Fiatalok, idősebbek, férfiak, nők vegyesen, ez sokat adhat hozzá egy ütőképes csapathoz. A változatosságot fokozza, ha megjelenik az eltérő kulturális háttérben, értékrendben is, természetesen csak akkor, ha a csapat képes tolerálni a kisebbségi eltérő véleményeket, értékrendet is. Nyugaton igen, Magyarországon ugyanakkor még kevésbé jellemző, hogy a szervezeten belüli színesség kiterjedne a sokféle etnikai hátterű kollégákra, különféle vallási meggyőződésekre, változatos szexuális orientációkra. Az amerikai, angol, német vagy francia cégekhez képest inkább homogénnek tekinthető a magyarországi szervezetek munkavállalói bázisa. Így nálunk kevéssé jellemző, hogy szükség volna diversity menedzserre, aki nem csak a diszkrimináció ellen küzdene, hanem a sokszínűségben rejlő erő kiaknázása is a feladat körébe tartozna. Mindezt persze a minél nagyobb sikerekért. A valóság sok pszichológiai stábja rendkívül rutinosan képes támogatni a szereplői castingot, hogy végül az adássorozatban színes, heterogén társaság kerüljön a nézők szeme elé. Céljuk ugyanis, hogy utóbbiak jól szórakozzanak, szavazzanak és értékeljenek, beszélgessenek az adásokról, nem pedig az, hogy a szereplők jól szeme elé. Céljuk ugyanis, hogy utóbbiak jól szórakozzanak, szavazzanak és értékeljenek, beszélgessenek az adásokról, nem pedig az, hogy a szereplők jól érezzék magukat az

0: keretből milyen ütőképes csapatot tudnak pályára küldeni, ráadásul a mindenkori ellenfél játékstílusát és stratégiáját is figyelembe véve. Az üzleti működésben is számos előnyt tulajdonítanak a sokszínű csapatnak. Nyilván pozitív szerepe van az előbb említett tárgyalási delegáció kiválasztásában játszott nagyobb mozgástérnek, ez azonban szinte marginális jelentőségű ahhoz képest, hogy egy heterogén csapatban biztosan vannak mindig olyanok, akik érzékenyebben képesek rezonálni az ügyfelek speciális igényeire, akár kevéssé artikulált reményeire, így a sokszínű szervezet képes az egyes fogyasztói csoportok jobb megértésére és kiszolgálására. Egy Forbes felmérés szerint a legnagyobb vállalatok 85%-ánál úgy gondolják, hogy a sokszínűség kedvez az innovációnak, a heterogén csoport több kreatív energiát képes felszínre hozni, működtetni. A McKinsey üzleti tanácsadó cég felméréséből pedig az is kiderült, hogy a sokszínűség a pénzügyi produktivitásban is visszaköszön. Azoknál a cégeknél, ahol egyenlő volt a nemek aránya, 15%-kal nagyobb eredményességet találtak. Ahol pedig az etnikai diverzitás is számottevő volt, már 35%-kal jobb mutatókról tudtak beszámolni. Egy egyetemi kutatás szerint nincs közvetlen összefüggés egy csoport kollektív intelligenciája és az egyes tagok egyéni IQ-ja között, de érdekes módon minél nagyobb a nők aránya a csoportban, az eredmények javulni kezdenek. Kutatók arra következtettek, hogy a kollektív intelligencia emelkedése nem azzal függ össze, hogy nők is vannak a véletlenszerűen összeállított csapatokban, hanem elsősorban azzal, hogy az ilyen csapatokban nagyobb volt az odafigyelés, egymás meghallgatása, kevésbé tört utat magának az autoriter hajlam. Valószínűleg ebben az elfogadásban és odafordulásban rejlik a sokszínűség igazi ereje. Te hogy látod, Robi, mi lehet az oka annak, hogy a különböző összetételű munkavállalókból álló csapatok úgy tűnik kutatások alapján, hogy pénzügyileg is több eredményt érnek el, illetve sikeresebbek?
1: Talán azért, mert hogy nagyobb a kihívás, és sokkal több energia és munka kell ahhoz, hogy sikereket érjen el egy csapat úgy, hogyha különbözőek a csapat tagjai, a csapat összetétele teljesen más attitűdökkel van felvértezve, és ott azért érdekes módon sokkal jobban ki is egészíthetik egymást, mert hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, és ugye pont ez a jó az egészben, hogy ugye nagyon sok minden kell a sikerhez, és az, hogy ahhoz, hogy el tudj érni egy eredményt, és ahhoz viszont, ha most mindenki csak egy dologban lenne jó, és ugyanabban a dologban, akkor küszködne a csapat, mert hogy olyan nehézségekkel állna szemben, hogy bizonyos dolgokat nem fog tudni megoldani, és azzal nem éri el az elvárt eredményt. Tehát mindenképp jó, hogyha egy csapat egy összetétele, az különböző személyiségű, különböző típusú emberekből van összerakva, pontosan azért, mert vannak inkább adminisztratív jellegű munkákat tudja ellátni, ő alá dolgozik, vagy mellé dolgozik a többieknek, van, aki inkább a tárgyalás készségében erősebb, és sokkal meggyőzőbb, és sokkal hatékonyabb így az ügylet, vagy a siker elérése. Tehát mindenki másban jó, és ez egy csapaton belül nagyon jó tud lenni. Lehet, hogy lesznek nézeteltérések, tehát nagyobb a konfliktus létrejöttének az esélye, viszont nagyon jó, hogy nem hátráltatják egymást, mert kiegészítő tevékenységgel még hamarabb, és akkor itt van a másik, az időigényesség, sokkal kevesebb idő alatt fogják tudni elérni azt a munkát, mint mondjuk egy olyan csapat, aki csak egy dologban jó. Mert ők szembenéznek nehézségekkel, hogy akkor hogyan oldjuk meg a másik oldalát. Nálunk itt senki nem jó adminisztrációban, de azért az kell, hogy le tudjuk adminisztrálni a dolgokat. Vagy itt senki nem meggyőző képességű, mindenki inkább azt az oldalát tudja hasznosítani,

0: amivel egy ilyen akár back office szinten, akár egy ilyen háttér területi szinten prímán és tökéletesen össze tudja rakni a dolgokat, de ha nincs, aki előre tolja az egészet, akkor az időigényesebb és hosszadalmasabb folyamat lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy kell ez. Persze van itt is egy szint, amikor már látjuk, hogy nem egyezik a sok különbözőség miatt nem egyezik a csapat, és nem tudnak dőlőre jutni. Ez egy másik halmazon kívülálló eset, de ez pedig igazából fel fog tűnni a csapattagjainak már egy bizonyos időszak után, és akkor viszont érdemes lépni. Akkor érdemes változtatni egyrészt az összetételem, másrészt pedig leülni, és akkor összerakni újból azokat a dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy a sikert elérjük.
1: A következőekben már egy másik témát fogunk majd hozni itt a Pszichoaktívban, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.

0: Ilyen nap a legjobbak itt a Balaton Rádióban, és a következőekben az életciklusokról fogunk majd beszélni. A személyiségünk fejlődése az egy élethosszig tartó folyamat, amelyet 8 szakaszra bonthatunk, Erik H. Erikson fejlődéspszichológus szerint. Ezek a szakaszok hierarchikus elrendezésűek és egymásra épülnek. Az átmenet pedig kríziseken keresztül történik. A krízis ebben az esetben olyan válsághelyzetet jelent, amely veszélyt hordoz magában, de egyben lehetőséget is a változásra, magasabb szinten működésre, amely elvezet az én integritásához, azaz ahhoz az állapothoz, amikor teljesnek, értékesnek érezzük önmagunkat. Életünk első fejlődési szakasza a csecsemőkor, a bizalom-bizalmatlanság kríziseivel. Ennek kimenetele elsősorban az elsődleges gondozótól függ. Ha rá tud hangolódni a csecsemő igényeire, megfelelően kielégítve azokat, reményt ad neki, ami elvezet az ősbizalom kialakulásához. Az elég jó szülői gondoskodás hiánya viszont az egész életre kiható bizalmatlanságot okozhat. A második szakasz a kisgyermekkor, az akaraterő kialakulásának ideje, akkor tanulja meg a gyermek a jó és a rossz, az igen és a nem jelentését, a testhatárait, valamint az önkontrollt, a testi funkcióinak és viselkedésének az irányítását. Ezt követi a játékkora, ez az óvodás évekre tehető. A gyermek kezdeményezővé válik, mind tevékenységeiben, mind kapcsolataiban. Mivel ebben az időszakban alakul ki a lelkiismeret, a túlzott tiltások hatására bűntudat lehet úrrá rajta. Fontos a keretek, szabályok kijelölése, de csak egészséges mértékben. Majd viszonylag nyugodtabb életszakasz következik az iskoláskor. A teljesítmény mellett fontossá válnak a kortárs közösségek. Veszélyt rejt, ha a gyermek értékét csupán a teljesítményében mérjük. Ez esetben csökkent értékűség érzése alakulhat ki, ami a későbbi életében is meghatározó lehet. Kamaszkorban aztán a hatalmas testi, lelki, idegrendszeri változásokon megy keresztül a fiatal. A serdülő feladata az előző évek fejlődési szakaszaira építkezve megtalálni a saját identitását. A krízis sikeres megoldását követően a fiatal felnőtt korba lépve viszonylag nyugodtabb periódus következik, hiszen az identitás megszilárdulása lehetővé teszi azt a fajta önfeladást, amelyet egy bensőséges párkapcsolat megkíván. Az érett felnőttkor feladata a generativitás, amely azoknak a társadalmi, kulturális, művészeti értékeknek a megalkotását jelenti, amelyet a következő nemzedékre hagyhatunk. Életünk utolsó ciklusának, az időskornak a célja az integritás, amikor hűek maradhatunk a múlthoz, őrizhetjük a hagyományainkat, miközben nyitottan fogadjuk a halál közelettét. A különböző ciklusok különböző életfeladatokat állítanak elénk. Némelyik időszak kicsit nyugodtabb, míg máskor az életszakasz természetes normatív krízise mellett új válsághelyzetek alakulhatnak ki. Többek között a párkapcsolat megszakadása, a munkahely elvesztése, vagy éppen egy szerettünk halála. Mindemellett meg kell küzdenünk a 4 nagy egzisztenciális szorongással, melyek éppen ezekben a pszichés problémák felbukkanására alkalmasabb, sérülékenyebb szakaszokban jelentkeznek. Irvin D. Yalom-nak az egzisztenciális pszichoterápia megteremtőjének az elmélete alapján a lét 4 alapvető adottsága a magány, az élet értelme, a szabadság és a halál. Érdemes a Yalomi 4-est összevetni az életszakaszokkal és megnézni, hogyan is manifesztálódnak az egzisztenciális szorongások a 3 legsérülékenyebb életszakaszban, a serdülőkorban, az életközépben és az időskorban. A serdülőkorban előtérbe kerülnek a lét nagy kérdései, ám a serdülőnek nincsenek még meg a megfelelő eszközei érzelmei kordában tartására. Vágyik a szabadságra, a leválásra, a szülőkről, miközben érzi, hogy szüksége van rájuk. Ezért is lázad az egyik pillanatban, és szeret gyermekien a másikban. Félelmét a magánytól a kortárs kapcsolataiban, a szerelemben oldja. Extrém esetben egy szakítás akár öngyilkossági gondolatokat, kísérletet is hozhat magával. Az emberi halandóság megrémíti, emiatt túlzottan is féltheti a szeretteit, vagy pont ellenkezőképpen reagál, szinte kihívja maga ellen a halált. Az életközép létkérdéseinél Jó esetben elértük a pályánk csúcsát, többé-kevésbé felneveltük a gyermekeinket, akár elégedettek is lehetünk. Mégis sok nehézséget rejt ez a korszak. Állnak-e még új izgalmas kihívások előttünk a szakmánkban, vagy más területeken? Mit kezdünk a kirepülő gyermekeink után maradt üres fészekben a társunkkal, vagy egyedül? Ilyenkor idősödnek a szüleink, számolnunk kell a betegségükkel, a halálukkal, mert saját halandóságunkkal is szembesít. A válások száma is ebben az életszakaszban a legmagasabb. A korszak újfajta szabadságot hoz, de vajon képesek vagyunk-e ezt a szabadságot élvezni? Az egzisztenciális szorongások felerősödése számtalan tünetben megnyilvánulhat. Mindannyian ismerünk olyan középkorú férfiakat, akik ismétlődően új szexuális kalandokba keverednek, de sok hasonló korú nőt is láthatunk tinédzsereknek való öltözékben. Felbomlanak családok, ahol a férj vagy a feleség új kapcsolatba menekül, új gyermeket vállal, de az sem konstruktív megoldás, ha valaki a magánytól tartva benne marad egy rossz, akár bántalmazó kapcsolatban. Az időskor szakaszában természetes módon is felerősödik a halál szorongásunk, illetve az, hogy egyedül halunk meg. Az egyik legfontosabbat, mint megoldásként a tovagyűrűzésnek nevezik, a gyermekeink, a következő generáció és mindaz, amit életünk során megalkottunk, tovább él majd a halálunk után is. Átadhatjuk megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat, bölcsességünket. Hétköznapi példa az idős emberek történetmesélése, amivel az emlékeiket kívánják továbbadni a fiatalabb generációknak. Összességében elmondhatjuk, hogy az egzisztenciális szorongások hullámzó intenzitással kísérnek életutunkon. Kérdés, miképpen tudunk ezekkel megbirkózni, hogy ne hatalmasodjanak el rajtunk, és ne jelentkezzenek patológiás tünetekben. A létkérdések tudatosítása a kulcs, hiszen amivel képesek vagyunk szembenézni, azzal könnyebb megküzdeni is. Ebben segíthet az önreflexió, a meditáció, a mozgás, a flow élmények átérése, valamint az emberi kapcsolataink. Persze elakadhatunk kétségbe esetten hajtva a szorongás mókuskerekét saját ketrecünkben, ekkor nyújthat támogatást az egzisztenciális pszichoterápia. Egy terapeuta ugyanis segíthet rendet teremteni, hogy elnyerjük a kontroll megnyugtató érzését, és a miért élek kérdés mellett a hogyan élek dilemmájára is választ találhatunk, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, három kort akarok én itt csak kiemelni, az egyszerűség véget, a serdülőkort, az életközepet és az időskort. Szerintednek melyiknek mi a kihívása ezek alapján, amiről beszéltünk, illetve hát hogyan lehet azon túljutni sikeresen ezen a krízisen?
1: Igazából ez három különböző olyan korszak, ami végigkíséri az életünket, és azért nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az időskorban ott az már nem csak egy alap dolog, vagy az időskor az nem csak egy alap dolog, hanem az abban már egy kicsit bele kell gondolni, hogy szerencse is, és örülni kell neki, hogy valaki megélheti az időskort, mert nagyon sok olyan dolog van, olyan negatív és veszély leselkedik ránk, ami miatt nem feltétlenül mondhatjuk ezt, hogy ez mindenki megéri. Serdülőkorban ugye számtalan olyan dolog van, ami foglalkoztat minket, az életet próbáljuk meg egy kicsit felfedezni, annak különböző pontjait, önmagunkat próbáljuk felfedezni, hogy milyen célt, mit is érünk az életünkben, mi nekünk a célunk, mit szeretnénk elérni, milyen vágyaink vannak, megismerem-e önmagamat, vagy nem. Tehát a serdülőkor az egy érdekes korszak, mert az mindennek a kezdete, úgymond, kicsit túl a gyermekvilágom, a kilépve abból a játékos, keszekuszának nem mondanám, de abból a játékos, igazi gyerekként élő világból, korszakból, amikor egy kicsit komolyabban kezdünk el gondolkodni, és belelépünk 14-15 évesen az első párkapcsolatunkba akár, kezdődnek azok az összetűzések a barátainkkal, hogy most ő nem a barátom, ő már a barátom, de miért néztél úgy rám, és miért nem úgy néztél rám, nem mondtál el valamit, akkor már kiestél a baráti körből. Tehát elkezdődnek azok a dolgok, amivel itt találkozunk legelőször, és ezt kezelni kell. Tehát a keszekuszaságból mindig be kell nyúlni egy kéznek ebbe a serdülő kori csoportba, a körbe, aki segít nekik, és ezek a felnőttek. Tehát a legjobb család szerintem, aki nem csak szülő-gyerek kapcsolat, hanem szülőbarát, szülő kötőjel barát, vagy zárójelben barát, és gyerek zárójelben barát kapcsolat. Tehát, hogy kicsit vissza süllyed a szülő, a serdülő, a gyerek szintjére, mégpedig azért, ja, és nem az ő szintjére teljesen, mert visszasüllyed az ő szintjére, de sokkal tapasztaltabban, mint a serdülő. És ezzel fog tudni neki segíteni azokban a kérdésekben, amit igenis meg kell válaszolni. Mert ilyenkor találkozik először az elvesztéssel, mint jelenséggel, hogyan dolgozom fel azt, hogyha elveszítek valamit, valakit. Mi lesz velem, ha egyszer én már nem leszek, vagy mikor nem leszek már. És akkor ezekkel a kérdésekkel foglalkozik mindenki egyébként. Tehát ez egy olyan általános dolog, amivel mind a három korszakban élő ember foglalkozik, de igen, a serdülő most akkor találkozik legelőször vele. Középkorosztály, ők már ugye tapasztaltak, és sok mindent tapasztaltak, viszont annyira gyorsan fejlődik a technológia, és annyira gyors a fejlődés, hogy nekik viszont alkalmazkodniuk kell az előző korszakhoz, a serdülőkhöz. Tehát amikor olyan nyelvhasználatot mondanak a serdülők, hogy már azt hinné a középkorosztály, hogy hát ezek már nem is magyarul beszélnek, tehát az a slang, azok a szavak, és ők se értik fordítva a középkorosztálynak a szavait, ami esetleg akkor volt nagy divat, amikor még 20-30 évvel ezelőtt jártunk. Tehát összességében jön az időskor, vagy ezt követően jön az időskor, ami viszont egy lecsendesült, egy letisztult állapot, ott megint az látjuk, hogy az alkalmazkodás, tehát ott már két generációra visszamenőlegesen kell tudni alkalmazkodni, és az időskort bármennyire is nehéz elfogadni, ott jönnek elő azok a dolgok, amikor már fizikálisan nem úgy bírunk. Nem bírjuk megtenni azt, de nem tudjuk elfogadni, hogy nem bírunk. És az időskorra én azt tudnám mondani, hogy örüljünk mindig annak, ami van, örüljünk a jelennek, és próbáljunk meg, nehéz, tudom, hogy nehéz ezt így elmondani, meg könnyű, de talán sikerül.
0: A különböző életszakaszokról, azoknak a kihívásairól, illetve hát az esetleges krízisek következtében fellépő nehézségeken túlmutató megoldási javaslatokról is beszéltünk. Zenével folytatjuk a Pszichoaktívot a következőekben.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-naih.hu
5: Reklámot hallott.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és párkapcsolati témával megyünk tovább. Sebezhetőségről fogunk beszélni, illetve arról, hogy hogyan mondhatjuk el az esetleges titkainkat a partnerünknek, valamint hogy mi az, amit esetleg érdemes lehet megtartani. A HBG Extra Pszichológia magazin szerint a pártalálás életünk egyik legfontosabb programja. Az egész sorsunkat meghatározza, hogy felnőttként megnyitjuk-e a szívünket valakinek, vagy a biztonságos magányt választjuk. A keresés időszakában mindannyiunkban sok kérdés, bizonytalanság és félelem merül fel önmagunkat illetően. Ez a folyamat kiváló lehetőség viszont az önismeretünk elmélyítésére, hisz kívülről és belülről is folyamatos megmérettetésnek vagyunk kitéve. Számba vehetjük, hát kik is vagyunk mi valójában, mit szeretnénk, kivel akarunk kapcsolódni. Mindannyian igyekszünk a jó tulajdonságainkat kikerekíteni, a gyengeségeinket, a hibáinkat háttérbe szorítani. Természetes, hogy a potenciális párunknak a legjobb arcunkat mutatjuk, hiszen el akarjuk adni magunkat, meg akarjuk hódítani a másikat. Vigyázni kell azonban, hogy ne essünk túlzásokba, mert a megcsinált imázs a vesztünket is okozhatja. A sikeres emberek szótárában a maximalizmus az egyik kulcs szó. Kétségkívül jó dolog, ha a lehető legtöbbet igyekszünk kihozni magunkból, de vajon elérhető-e a tökéletesség? Természetesen a válasz nem, és nem is lenne jó. Ezt a valóban sikeresek pontosan tudják. Ahogy azt is, hogy a hibáinkból, rossznak mondott tulajdonságainkból lehet a legtöbbet profitálni, mégpedig úgy, hogy szembenézünk velük és meghaladjuk azokat. Nem tetszeleghetünk sokáig a félisten szerepében, társunknak ismernie kell a hibáinkat is. Egymás elfogadása ugyanis a jó kapcsolat előfeltétele. De mi a helyzet magunkkal? Ugye a jó tulajdonságaink elfogadása nem nehéz, de mindenkinek van megdolgozatlan, nehezebb, sötét oldala, amit csak úgy tud tolerálni a másik, ha őszintén megmutatjuk neki. Amikor egy kapcsolat bimbózik, eljön az ideje, hogy megmutassuk az esendőségünket. Furcsa módon ez nem kiábrándítja a másikat, éppen ellenkezőleg. Az apróbb, nagyobb lelki sebek, bizonytalanságok feltárásával tovább mélyül a két ember kapcsolata, és erősödik a bizalom. Amikor megismerjük a másik valódi emberi oldalát, a szerelem új dimenziói nyílnak meg. Már nem a csillogó felszínt látjuk, hanem a valódival kapcsolódunk. Ettől kezdve szorosabb a kötődés, mert már vigyáznunk kell egymásra. Csak az az ember képes az elfogadásra, aki önmagát is el tudja fogadni, de ennek a feltétele az őszinteség önmagunkkal és a másikkal. A titkok fájnak, feszítenek és belülről métejeznek, a sokáig hordozott szégyen alássa az egész személyiséget. A traumák maradványai depresszióhoz vagy függőségekhez vezethetnek. Ha viszont kibeszélhetjük ezeket a társunkkal, feszítenek erejükből. A mesékben és mitoszokban találkozunk azzal a dinamikával, amikor egy démon nevét kimondjuk, az elveszíti a hatalmát felettünk. Így működik ez a belső ellenségeinkkel is. Ha a párunk, aki szeret és elfogad minket, ebben mellénk áll, akkor megduplázott erővel tudunk szembeszállni a legfélelmetesebb dolgokkal is. Nem érdemes minden kósza sötét gondolatot azonnal a párunkra haigálni azzal a szándékkal, hogy levegye rólunk a terheket. Vannak dolgok, amiket magunknak kell rendbe tennünk. Ezekben az esetekben jól jön egy kívülálló szakember segítsége, akivel elvégezhetjük a belső rendrakást. Kapcsolatokat három tényező mentén határozhatjuk meg, az intimitással, az elköteleződéssel és a szenvedéllyel. A lelki intimitás a bizalomból fakadó megnyílás egymás felé, a sebezhetőség vállalása és a másik sebezhetőségének megóvása. A testi érintések, az összebújás, a szavak nélküli közeledések mindezt erősítik. Lehetnek azonban olyan belső vívódásaink, amelyekről nem tudunk beszélni. Ennek nagy energiája van, és intim kapcsolatban a társunk megérzi, hogy baj van. Ha nem tudja, hogy mi a baj, akkor általában sokkal rosszabbra gondol, mint ami a valóság. Jobban járunk, ha megbeszéljük. Akkor is, ha biztosan tudjuk, hogy ez nézeteltéréseket fog szülni. Amikor a konfliktusok elkerülése véget, a problémáinkat magunkban tartjuk, nem merjük belevinni a párkapcsolat közös terébe, akkor az intimitás sérül és távolodni kezdünk egymástól. A jó kommunikáció nem a vita hiányát jelenti, hanem azt, hogy őszintén beszélünk egymásról, és arra törekszünk, hogy a másik értse jól a mondandónkat. Vannak a párunkkal közös ügyeink, és vannak egyéni ügyek is, mindenkinek lehetnek titkai. Ha például egy barátunk ránk bíz egy titkot, nem adjuk ki a párunknak sem. Ha életünk minden mozzanatáról beszámolunk egymásnak, az nem őszinteség, hanem a személyiség feladása. Nem birtokolhatjuk a másikat, ami azt is jelenti, hogy tiszteljük egymás határait. Párkapcsolaton belül is meg kell őriznünk önmagunkat, mert az összegabajodott lelkek nem tudnak egészségesen és szabadon fejlődni. Korábbi kapcsolatainkat soha ne teregessük ki a párunk előtt, inkább arra koncentráljunk, amit a hibáinkból tanultunk. Aminek nincs építő célja, azt nem érdemes elmondani. Felmerül a kérdés, hogyha kitárolkozunk, vajon érdekesek maradunk egymás számára. Ezen kár aggódni, nem a titkolózás teszi érdekesebbé az embert, sokkal inkább a személyiségében rejlő lehetőségek, az alkotás készsége, a kreatív energiák. A szenvedély a kapcsolat elején még erős lánggal ég, idővel viszont szükségszerűen alább hagy, és ez így van rendjén, máskülönben hamar kiégnénk. A régóta tartó kapcsolatok tüze a kályha melegéhez hasonló. Ha jól tápláljuk ezt a tüzet, akár örökké melegedhetünk mellette. Robi, te hogy látod ezt? Ugye itt arról beszéltünk, hogy az, hogy az esetleges démonainkat kifeszéljük a párunkkal, az erősítheti a kapcsolatunkat is, nekünk is megkönnyebbülést jelenthet, és jobbá teheti a kapcsolatot, viszont azért vannak bizonyos dolgok, amiket érdemes megtartanunk magunknak. Tehát ha például egy barátunk elmondja egy titkát nekünk, azt nem kell bevinnünk, vagy nem szabadna elvileg bevinnünk a párkapcsolatba, mert az a mi titkunk. Te mit gondolsz erről, vagy mi, hogy látod ezt?
1: Attól függ, mennyire érett a párkapcsolatunk. Tehát azért itt is érdemes megkülönböztetni egy bizonyos érettségi fokot, vagy érettségi szintet. Tehát, hogyha már azért évek óta együtt vagyunk, és jóformán nincsenek titkaink egymás előtt, mert egymás mozdulatait tudod, és tudod, hogy a másik az adott mozdulatból éppen most mit akar mondani, vagy tudod azt, hogy miért nem szólal meg, vagy mire gondol, akkor úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell visszatartanunk ezt a részét, hogy akár egy barát titkát megosszuk vele, mert hát, hogy ha a barát, tehát a bizonyos barát úgyis tudja a mi kapcsolati szintünket. És ha elmond valamit, akkor tudja azt is, hogy igen, valószínű, ők ezt meg fogják beszélni otthon, és azzal annak tudatában fogja elmondani magát a titkot. De ha mondjuk egy fél éve vagyunk együtt a párkapcsolatban, és úgy mondja meg a barát, hogy hát figyelj, ez meg ez a titkom, de légy szíves, nem mond már tovább, vagy nem mond már el, akkor igen, nem érzem még azt az érettségi szintjét az én kapcsolatomnak, hogy én akkor itt bármit megosszak a másik féllel. És gondolok itt nagyon sok mindenre, tehát egy párkapcsolatban előjöhetnek olyan dolgok, hogy egy frissen megismerkedett pár, akik igazából nem ismerik teljes mértékben magukat, és tudják azt, hogy ki mivel foglalkozik. Tudják azt, hogy nem tudom, az egyik egy magasabb beosztásban dolgozik, a másik fél pedig olyan szinten nem dolgozik. Nem akarják megosztani egymással az anyagi helyzetüket. Miért nem? Két ok. Az egyik az, hogy tart attól az egyik fél, hogy azzal megalázza a másik felet, hogyha elmondja, hogy mennyivel többet keres például. Tehát itt a párkapcsolatban nem mindent kell megbeszélni azonnal, mert hogy ugye vannak hátulütői, mennyire vagy őszinte a másik féllel. Elmondod-e azonnal neki, hogy mennyit keresel, és hol dolgozol, és hogy az adott lakás, ahol laksz, ahová már feljártatok, vagy egy összejártatok párszor, az bérlemény, vagy saját lakás. Mert két hátulütője lehet. Az egyik az, hogy megijed, és azt mondja, hogy új, én albérletben lakom, tehát kvázi én már alacsonyabb rendű vagyok, mint te, és éppen ezért kialakulhat egy ilyen fura állapot a kapcsolatban. Vagy a másik az, hogy ha idővel később mondja el, akkor joggal mondhatja a másik, hogy te titkolóztál előlem, vagy hazudtál, mert azt mondtad, hogy bérlemény, holott a saját lakásod. És akkor utána magyarázhatja az egyik fél a másiknak, hogy De én nem, én csak a te érdekedben, mert nem akartalak megbántani. És ez idővel úgy is kialakul. Tehát van, amikor egyébként nem kell ebből ilyen nagy dolgot csinálni, de az, hogy mondjuk a fizetést megtudni, vagy ha kapsz egy jutalmat, akkor valóban a párod-e az, akivel ezt megosztod legelőször, vagy neki éppen azt nem mondod el, mert még nincs meg a bizalom. Tehát itt már ez megint egy ilyen bizalmi kérdés, én úgy gondolom. És egy párkapcsolatban ez nagyon-nagyon fontos.
0: A következőekben pedig zene következik, hiszen ezzel lezárjuk a párkapcsolati témánkat, amelyben arról beszéltünk, hogy mit érdemes elmondani, illetve mikor érdemes elmondani, illetve vannak bizonyos dolgok, amiket jó megosztani a partnerünkkel.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ezzel embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Ezzel embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakövest, Veszi Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást és kellemes kedd délelőttöt kívánok, Szabó Ferenc vagyok. Megkezdtük a maratoni balatoni zenefolyamunkat az aktuális balatoni slágerekkel, friss helyi és

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Balaton rádió.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megahertzes frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km per órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járata sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

Vissza is tértem a remek zenék után, és jövök érdekes, hasznos információkkal. A következőekben az ebédszünet, a kávészünet, és esetleg egy gyors csocsóbajnokság munka közbeni hasznosságát fogjuk megnézni. Két nehéz tárgyalás vagy feladat közepette azonban más típusú energiaforrásra és feltöltődésre is szükségünk van. A Mindset pszichológiai magazin szerint a jó szünet akkor hasznos, ha kikapcsol, feltölt és motivál. Olyan tevékenység, mely eltereli a gondolatokat az aktuális nehézségekről, feladatokról. Egy szóval kiránt a munkahelyi gödörből. Mindeközben persze az agyunk a háttérben észrevétlenül dolgozik, megforgatja, értelmezi az információkat, összegzi a megszerzett tudást, a régi és új ismeretek között kapcsolódási pontokat keres. Így lehetőség nyílik arra, hogy a munkaidőbe szúrt rövid szünetek hozzák az igazi áttörést, innovatív megoldásokhoz juttathatnak el. Friss kutatások alapján viszont az alábbi pontokra nagyon kell figyelnünk ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen a néhány perces kikapcsolódás. Egyrészt a délelőtti szünetek azok többet érnek, mint a délutániak. Habár gyakran azt gondoljuk, hogy reggel friss lendülettel több dolgot is elintézhetünk, ebédig ez aztán rosszul is lecsapódhat. A reggeli pörgés ugyanis sok energiánkat felemészti, szünet nélkül pedig korán a végére érhetünk tartalékainknak. Hamis mítosz, hogy bármi, ami nem munka, kikapcsol. Két feladat között érdemes olyan projekttel foglalkoznunk, amit pusztán örömből végzünk. Akár munkával, akár magánélettel kapcsolatban. Ez pedig lehet egy szerelemprojekt is, amit a csapatodért vagy az irodáért válasz el, nem pedig munkaköri kötelességből. Sok kicsi sokra megy. Ez szerint a tézis szerint több rövid szünet jobban visszaállítja az energiaszintünket egy munkanap folyamán. Míg a gyakori napi szünetek az alapvető energiaszintünket igyekeznek fenntartani, addig a hosszabb pihenések ennek az alapszintnek a fő meghatározói. Egy másik tézis az, hogy tervezzük, de ne vigyük túlzásba. A szünetek beütemezése és megtervezése friss kutatások szerint csökkenti azok élvezeti értékét. A legjobb szünetek tehát azok, amik nagyjából megtervezettek, de időben nem behatároltak. És az utolsó ilyen tézis, hogy a jó csapatmunka egy bögre kávéval kezdődik. Ez szerint az együttműködés esetén nem elég, ha mi vagyunk egyedül kipihentek és frissek. Egy egész csapat kell. Kutatások alapján azokban a munkacsoportokban, ahol a meeting előtt a csapattagok kávéztak, pozitívabb hangulat kerekedett, és utólag hatékonyabbnak ítélték meg a közös munkát. A kutatók megfogalmazták, hogy a kávénak köszönhetően magasabb éberségi szint volt megfigyelhető, ami nem csak a hatékonyságra, de a csapat hangulatára és kedvére is pozitív hatást gyakorolt. Az előbb elhangzottak alapján azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz már. Megterveznetek, illetve pontosítok, beiktatnatok a mindennapi kis szüneteket, de most itt az idő, hogy mi is iktassunk. Nem kicsi szünetet, kicsit hosszabbat, de azt garantálom, hogy szórakoztató lesz, hiszen a legjobbak szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ezzel embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakövest, Veszi Orosháza, Tatabánya és Hajdú Hatház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
1: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Balatoni, Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
2: Hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: time.
1: Kedves hallgatóink, már vissza is tértem. Érdekes tudományos hírekkel, információkkal itt a legjobb zenék között azért ilyenek is vannak. Mi a boldogság? Hogyan érhetjük el? Milyen módon lehetnénk még boldogabbak? Ezek a kérdések bizonyára titeket is foglalkoztatnak. Tudományos értelemben véve a boldogság a pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenlétét, illetve a negatív érzelmek relatív hiányát jelenti. Ezen a területen a két legkiemelkedőbb és a tudományra a legnagyobb hatást gyakorló alak Martin Seligman és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály

Többek között az ő nevükhöz fűződik a pozitív pszichológia központi témájának megfogalmazása is. A Mindset szaklap szerint egy 40 országot felölelő nemzetközi mintán végzett kutatásban azt találták, hogy boldogságunk nem függ az objektív egészségi állapotunktól, azonban szubjektív egészségi állapotunkkal kapcsolatot mutat. Ez alapján elmondható, hogy az a mód, ahogyan az emberek a valóságot észlelik, sokkal fontosabb, mint ahogyan objektíven a saját körülményeiket megítélik. Így saját magunk tudjuk befolyásolni aktuális jólétünket, boldogságérzetünket és szintünket, és jelentős mértékben javítani tudjuk pozitív gondolkodással és hozzáállással az egészségügyi állapotunkat is. Mindez elérése azonban sok gyakorlást, és valójában élethosszig tartó idő és energiaráfordítást igényel. Ugyanis az évek múlásával a pozitív érzelmek átélésének gyakorisága csökkenni látszik. Barbara Fredrickson, napjaink egyik legkiemelkedő pozitív pszichológia kutató, vizsgálatai azt igazolták, hogy azok az emberek, akik pozitív érzelmi állapotban voltak, jobb intellektuális teljesítményről számoltak be, míg aktuális tanulási képességeik is feljavultak. A pozitív érzelmek átélése nem csak önmagunkra, de környezetünkre is hatással van. Kifejeződésük előidézi a másik személyben, hogy ő szintén pozitív érzelmeket éljen át a velünk való interakció során. Sonja Lyubomirsky szerint, ha van is titka a boldogságnak, akkor az abban rejlik, hogy mindenki igyekezzen a számára megfelelő boldogságfokozó technikát választani, hiszen mindenkinek másra lehet szüksége. Ő maga is számos boldogságfokozó gyakorlatot és azok elsajátításának technikáját írja le, mint például a hála, az optimizmus gyakorlása, a rágódás és a társas összehasonlítás kerülése, a jó cselekedetek gyakorlása, kapcsolatok ápolása, a megbocsátás, a jelentudatosság. És ezért ő maga is azt javasolja, hogy lehetőségeink szerint igyekezzünk magunkra szabni a választott technikát, és végezzük azt heti rendszerességgel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogyha egy idő után unalmassá válna a technika alkalmazása, akkor érezzük magunkat szabadnak a változtatásra, átfogalmazásra, vagy esetleg választhatunk egy másik gyakorlatot is. A továbbiakban itt az éterünkben, az FM 88 héten a Balaton Rádió frekvenciáján beindul a tánc, mert jönnek az igazán jó fiatalos ütemek.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Sokak számára lehet ismerős az az állapot, amikor a veszekedések hevében ugyanazok a fordulatok hagyják el a felek száját. Nem tudják átbeszélni a probléma gyökerét, csak saját sérelmeiket és a másik hibáit sorolni. A következőekben Kovács Orsolya tanácsadó anyagát hozom el nektek a Mindset pszichológiai oldalról. Ezen anyag szerint 4 tipikus módon szoktuk elhárítani a minket érő negatív stresszt egy konfliktusban. Az egyik ilyen a hibáztató. Ilyenkor a negatív érzésekre van, aki szinte mindig, van, aki ritkábban hibáztató hozzáállással reagál. Saját érzelmi frusztrációjáért a másikat érzi felelősnek, áthárítja rá az okozó szerepet, majd dühöt él meg iránta, amit levezet rajta. Ilyen esetben segítsünk abban a másiknak, hogy ki tudja fejezni, mi okoz benne nehéz érzéseket. Engedjük beszélni fájdalmas megéléseiről, biztassuk arra, hogy önmaga szerepét kutassa egy adott helyzetben, ne pedig a mi hibáinkat hangsúlyozza. A másik típus a kiengesztelő. Tipikus mondata, nem baj, előfordul az ilyesmi. Beragadó konfliktusokhoz vezethet, ha valaki túl gyakran reagál számára diszkomfortos helyzetekre azzal, hogy a másik csitításába kezd saját igényeinek elhallgatása mellett. Párunkat, ha ilyen természetű, azzal tudjuk segíteni, ha bátorítjuk indulatainak szavakba formálására, igényeinek élesebb megfogalmazására. A harmadik elhárítási mód a gépies. Ez egy szintén gyakori félrecsúszásokat okozó konfliktuskezelési stratégia. Ha érzelemmentesen, puszta rációval közelítünk meg egy problémás helyzetet. Az emögött a reakciómód mögött meghúzódó domináns érzés a félelem. Félelem az érzelmek megosztásától, ami sérülékenyé kiszolgáltatottá tesz a másik embernek. Ha ilyen konfliktuskezelési módszerben vagyunk jártasak, érdemes azzal próbálkoznunk, hogy empátiával belehelyezkedünk társunk nézőpontjába, és megpróbáljuk megfogalmazni, milyen érzései lehetnek, vagy megkérhetjük, erősítse vagy árnyalja meglátásainkat. Az utolsó konfliktus elhárítási módszer a terelő. Az ilyen személyek nagy távolságot tartanak saját érzéseiktől, és másokra is rendkívül nehezen hangolódnak rá, ezért környezetük nehezen alakít ki velük érzelmi tekintetben intim kapcsolatot. Az ilyen személyt érdemes biztosítanunk arról, hogy biztonságban van velünk, a problémákat át lehet beszélni és megoldani, ebből pedig a legjobb, ha közösen vesszük ki a részünket. Az egyik fél számára sem teljesen kielégítő kompromisszumos megoldások helyett érdemes a megértő viszonyulást választani, amelyben megismerjük és elfogadjuk társunk háttérmotívumait. Segítjük a dühre, fájdalomra, félelemre adott reakcióinak tudatosításában. Emellett fontos ránk gyakorolt hatásának megfogalmazása, saját igényeink világos kommunikálása, amivel ugyan növeljük sérülékenységünket, ugyanakkor érzelmi közelségünk szintjét is. A konfliktus spirálból a valódi megértés, elfogadás és intimitás válik hatékony, kivezető úttá. A végső konklúzió levonása után a továbbiakban is jövök majd érdekes tudományos érdekességekkel itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban, de most egy pici kis szünetet tartunk.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc.
3: Számolod? Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegőminőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsodabaú-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatálya. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
1: Időjárás.
2: Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

voltak szavak, már csak néma csend és benned harag. Mindig mikor mondanám, a szívem szól, hogy ezt nem szabad. Ha megpróbálom, én sérülök, nincsen bármit megmenteni, megtett mindent ő is. Nem maradtak szavak, már csak néma csend és benned harag. Mindig mikor mondanám, a szívem szól, hogy ezt nem szabad. Ha megpróbálom, én sérülök, nincsen bármit megmenteni, megtett mindent ő is. De elfogadtam, nem mennek.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden nap beszélünk szinte a boldogságról, de az eléréséhez több út is vezethet. Kicsit utána jártam ennek a témának újra, és összefoglalva pár kutatást, segítségül használva a Mindset pszichológiai szaklapot. A fő kérdés, ami felmerült bennem is, hogy vajon mi tesz minket boldogabbá, ha több pénzünk van, vagy ha több időnk van. Nos, egy amerikai mintán végzett kutatás szerint az emberek 64%-a inkább több pénzzel szeretne rendelkezni, mint sem több szabad órával. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy az emberek sokkal többször ütik be a Google keresőbe a dollár vagy a pénz megtakarítás szavakat, mint az óra vagy az időspórolással kapcsolatos kifejezéseket. Persze a pénz is hasznos tud lenni abban az esetben, ha a megfelelő rekreációra, feltöltődésre fordítjuk, például úgy, hogy tárgyak helyett élményeket vásárolunk magunknak. Vizsgálatok igazolták, hogy egy vacsora, egy koncert, vagy épp egy nyaralás boldogabbá tudnak tenni minket, mint egy ékszer vagy valamilyen elektronikai eszköz megvétele. Egy koncert közben sokkal intenzívebb, maradandóbb érzéseket élünk át, mondjuk azzal az állapottal összevetve, amikor az új cipőnkben sétálunk az utcán. Fontos az a tényező is, hogy az élményeink általában más emberekhez kapcsolódnak. Velük közösek, ezáltal a boldogság átélésének egyik legjelentősebb forrását, a kielégítő interpersonális kapcsolatokat táplálják. Persze azt is gondolhatnánk, hogy minél több szabad ideje van valakinek, annál elégedettebb az életével, ez azonban nem igaz. A kutatások statisztikája ezzel kapcsolatban egy fordított U-alakú görbét rajzolt ki, ami azt jelenti, hogy egy pont után a túl sok szabadidő épp ellenkező hatást fejt ki, vagyis negatívan befolyásolja az egyén hangulatát. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy manapság az elfoglaltság egyfajta státuszszimbólumá vált, és olyan jellemvonásokat társítunk hozzá, mint a kompetencia, vagy az ambíciózusság, illetve az a fantáziánk, hogy az elfoglalt emberek jó anyagi helyzetben vannak. Mindet összevetve, hogyan érdemes tehát eltöltenünk a szabadidőnket? Kutatások nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többsége kevésbé érezte magát boldognak, amikor dolgoznia kellett, vagy valamilyen házi munkát látott el, akadtak olyanok is, akikre ez nem volt igaz. Ezzel szemben sokkal világosabban kimutatható volt az a már ismert tézis, mely szerint a társas kapcsolataink azok, amik megelégedettséggel és pozitív érzelmekkel töltenek el bennünket, hiszen egyértelmű összefüggést találtak a kielégítő kapcsolatok és a testi, illetve lelki egészség mutatói között. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jelentős része már alkalmazza ezeket az elveket és ezeket a nézeteket, és a lehető legtöbb élményt éritek át, és most én is nyújtok nektek egy olyat, ami igazán balatoni lesz.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

Éjjel nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Conrad professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz elűzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket. Egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Incentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulatstimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatálya. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
1: Időjárás.
2: Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Számolod?

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
3: Balaton rádió.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretek.

0: És pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
1: Fájdalom csillapító.
0: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Reklámot hallottál.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az ember társas lény. Mindezek ellenére a 10 évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a Magyarországon élők 40%-a egyedülálló. A Mindset pszichológiai szaklap szerint milliók keresik párjukat, és sokszor ennek sikertelensége nem a személy tulajdonságaiban, kvalitásaiban keresendő. Az emberek magányosságának egyik oka gyakran az, hogy a társadalomban nem találják meg azokat a csatornákat, ahol a párkapcsolatok szempontjából megfelelő személyekkel találkozhatnának. Túlóráznak, egynemű munkahelyeket dolgoznak, nincs lehetőségük másokkal ismerkedni. Mindenki életében előfordulhatnak olyan szakaszok, amikor jól jön a külső segítség igénybevétele a pártaláláshoz. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom elítéli a tudatos társkeresést, mégis minden harmadik internethasználó regisztrál online társkereső oldalakra. Társkereső oldalak és applikációk széles választékából válogathatunk. Találhatunk gyorsan, könnyen kezelhetőt, például a Tindert, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, melyek több energiabefektetést igényelnek a részünkről, és ezek arra kérik a felhasználót, hogy különböző kérdőíveket töltsön ki életstílusával, elveivel, a potenciális társával kapcsolatos elvárásokról. Finkel és munkatársainak kutatása szerint a csetelésen, levelezésen alapuló programok előnye, hogy sokkal inkább megnyírunk a másik előtt, mint akár egy webkamerás beszélgetéssel megspékelt ismerkedés alatt. Ez pedig teret nyit számunkra egy mélyebb intimitás megéléséhez. A pszichológus kutatók a virtuális beszélő és virtuális hallgató fogalmaival magyarázzák a jelenséget. A virtuális beszélő sokkal jobban tudja kontrollálni írásban mondani valóját, mint egy élő találkozás alatt. Ezen kívül virtuálisan nehezen tudjuk leszűrni, hogy milyen fogadtatásban részesül mondani valónk. Élőben ezt a különböző vizuális és auditív jelekből vennénk le. Online viszont ennek helyére az önfeltárás kerül. A virtuális hallgató célja a potenciális partner megtalálása az interneten. Emiatt pozitív attribúciókkal rendelkezik. Amennyiben a beszélő üzenete nem világos a hallgató számára, azt hajlamos az említett attribúciók miatt pozitív fényben értelmezni, mivel szeretné azt hinni, hogy beszélgető partnere potenciális találat. Az online kommunikáció a kezdeti fázisban tehát növelheti az intimitást, de vajon átvihető-e ez a személyes találkozásra is? A kutatók válasza igen. Azonban csak abban az esetben, ha a találkozó a kommunikáció kezdésétől számított 3 héten belül megtörténik. A következő percekre már be is készítettem egy új slágert, a Balaton Rádió hullámosszán.

éjjel napra a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. A Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak. Írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

A következőekben érdekes tudományos információt hozok, amelyet a Mindset oldalon találtam. Pár tévhitet, illetve állítást fogunk megnézni, melyek benne élnek a köztudatban. Ilyen például az, hogy a fiúk jobbak matekból. Ez úgy néz ki, hogy igaz, de csak egy bizonyos kor után. Tinédzser korukig a lányok teljesítménye matematikából még jobb is átlagosan, mint a fiúké. Viszont ez a felállás a későbbiekben megfordul. Ennek az oka az, hogy a matematikát kétféleképpen lehet oktatni. Úgy, mintha tehetség kérdése volna, de úgy is, mint egy készséget, ami gyakorlást igényel. Úgy tűnik, hogy a tanárok a lányok felé inkább az előbbit, a fiúk felé pedig az utóbbit kommunikálják. Tehát, ha egy lánynak támad nehézsége a matekkal, akkor azt feltételezheti, hogy neki ehhez nincs tehetsége. Ismeretes emellett a Pygmalion effektus is, mely szerint a magasabb elvárások növelik a teljesítményt. Így, amíg a köztudatban él a tévhit, hogy a matek fiús dolog, addig ez egy önbeteljesítő jóslatként fog viselkedni. Fontos azonban, hogy még így sem beszélhetünk nagy különbségekről, 13 éves kor előtt és után sem. A másik ilyen általános állítás, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Nézzük a részleteket, habár egy 58 országot magában foglaló kutatás szerint a nők beszédesebbnek tartják magukat, mint a férfiak, s korai kutatások valóban kimutattak kisebb különbségeket, a helyzet mégis bonyolultabbnak tűnik ennél. Egy 2007-es cikk szerint a nők és férfiak beszédessége nagyon függ az adott szociális környezettől. A nők valamivel többet beszélnek, ha a barátok között vannak, illetve a gyerekeikkel. A férfiak viszont beszédesebbek, ha idegenekkel vannak egy csoportban, vagy ha csak néhány ismerős arc veszi őket körül. A házastársi kapcsolaton belül is többet beszélnek a férjek, mint a feleségek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a különbségek nagyon kicsik. És az utolsó ilyen állítás, ilyen általános, a hétköznapi életben gyakran mondott kifejezés, hogy a férfiak többet gondolnak a szexre, mint a nők. Itt egyértelműen igaz a válasz, de nem csak a szexre, hanem az evésre és az alvásra is. Összefoglalva tehát, többet gondolnak a saját szükségleteikre, mint a nők. Ennek a magyarázatát a kutatók inkább a tanulásban látják, nem pedig egy beleszületett hatásban. A mi kultúránkban a lányok már kicsikoruk óta azért vannak jutalmazva, ha figyelmesek, és elsősorban mások igényeivel törődnek, ellentétben a fiúkkal. A továbbiakban zenében megyünk tovább itt az éterben, semmiféle különbségtétel nem lesz, mert egymás után játsszuk a legjobbakat.

0: amo увидеть чао. Buonanotte.
1: Ilyet még nem hallottál.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatálya. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
1: Időjárás.
2: Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a leg

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

A maratoni balatoni zenefolyamban most azt fogjuk megnézni, hogy az, hogy ki mennyire elégedett a szexuális életével, általában nem tisztán egyéni kérdés, különösen igaz ez a hosszú távú kapcsolatban. Bár a szexuálpszichológia területe egyre népszerűbb és szaporodnak a témában zajló vizsgálatok, meglepő módon eddig nem kutatták a partner személyiségjegyének hatását a hálószobai elégedettségre. A Mindset oldalon található anyagban szerepel egy kutatás, amelyben közel 1000 hosszú távú kapcsolatban élő, nagyrészt heteroszexuális pár részvételéről számolnak be. A kutatók telefonos interjúk által térképezték fel a résztvevők személyiségjegyeit, szexuális érzékenységét, valamint szexuális funkcióját. Míg előbbi esetében főleg a vágy felkeltésének időbeli tényezőiről, illetve esetleges gátlásáról érdeklődtek, utóbbinál a személy komplex szexuális magatartásának megismerése volt a cél. A nőknél kitértek a szexuális elégedettség, izgalom, vágy, fájdalom és orgazmus gyakoriságára és mértékére. A férfiaknál pedig mindezek mellett az erekció jellemzőire és esetleges problémáira is koncentráltak. Nem meglepő módon, nőknél és férfiaknál is azt találták, hogy nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebbet ráltak. Nem meglepő módon, nőknél és férfiaknál is azt találták, hogy nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebb munkai stresszről vagy teljesítményszorongásról

húzódhat, hogy a lelkiismeretes személyek hajlamosabbak utána járni a dolgoknak. Így, ha vannak is szexuális problémák, a párjukkal együtt közösen tesznek ezek megoldása érdekében. Nem találtak összefüggést a párkapcsolatok hossza és a szexuális funkciók között. Ebből arra következtettek, hogy az esetleges félelmekkel ellentétben úgy tűnik, hosszú kapcsolatban is lehetséges az egészséges szexuális élet. Bár az eredmények biztatóak, a tanulmányszerzői felhívják a figyelmet a korlátokra is. A telefonos vizsgálat hátulütője, hogy feltehetőleg a félénk vagy komolyabb párkapcsolati problémákkal küzdő párok kevésbé hajlamosak a részvételre. Mindazonáltal egy új, izgalmas nézőpont, hogy az egyéni szexuális funkciókat a partnerek személyisége is befolyásolhatja. A következőekben könnyed, szórakoztató slágerekbe csoppanunk bele, aztán pedig majd hozok még érdekes híreket a tudomány világából.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

A következő percekben a változásról szeretnék megosztani veletek egy érdekes kutatási információt. A Mindset oldalon található hír alapján mindannyian folyamatosan változunk, ugyanakkor ennek ütemét életünk során másként érzékeljük. Bár ahogy öregszünk, valóban lassul a változás, korán sem akkora mértékben, mint gondoljuk. A Harvard Egyetem pszichológia professzora Dan Gilbert azt vizsgálta, hogy mennyire látjuk reálisan személyiségünk változékonyságát. Szerinte saját változásunkkal kapcsolatban szinte mindnyájan ábrándokba ringatjuk magunkat. Kutatási eredményei alapján a legtöbb ember számára a pillanat, amikor az önmagunkká válás folyamata lelassul, egész egyszerűen a jelen, akárhol is történik éppen. Azzal csapjuk be magunkat, hogy aktuálisan mindig úgy érezzük, épp most válunk azzá az emberré, aki mindig is lenni akartunk, és aki életünk hátralévő részében leszünk. Azonban az, hogy személyes élettörténetünk épp most ér véget, a legtöbb esetben puszta illúzió. Életünk minden pillanatában olyan döntéseket hozunk, amik alapvetően befolyásolják annak a személynek az életét, akivé válni szeretnénk. Bár keményen dolgozunk, valamint időt és energiát sem spórolunk a cél érdekében, amikor a vágyott jövőbeli énünk jelenné válik, korábbi döntéseink sokszor csalódást okoznak. Gilbert kutatásai alapján az emberek jócskán alábecsülték, hogy mekkora változást fognak tapasztalni a következő évtized során. A résztvevők úgy gondolták, hogy a legjobb barátjuk 10 év múlva is ugyanaz lesz, ugyanazt a hobbit fogják űzni, miközben a szabadidejük eltöltésének is ugyanazt a módját fogják választani legszívesebben. Mindeközben a 10 évvel idősebbek visszatekintve elismerték, hogy tulajdonképpen ez mind megváltozott. Ter Gilbert szerint a legtöbben könnyedén fel tudjuk idézni, hogy kik voltunk 10 éve, de nehezünkre esik elképzelni, hogy kik szeretnénk lenni. Mivel nehezen tudjuk megragadni, tévesen azt hiszük, hogy nem is leszünk olyanok. Ez azonban sokkal inkább a saját korlátainkról, mint az események objektív valószínűtlenségéről szól. Az időnek hatalmas ereje van felettünk. Formálja az értékeinket, átalakítja a fontossági sorrendet az életünkben, és megváltoztatja a személyiségünket. Úgy tűnik, csak utólag visszatekintve észleljük, mennyit változunk akár egyetlen évtized alatt. Mint az aktuális jelen, mindig egy törés lenne az élettörténetünkben, a pont, amikor végre önmagunkká válunk. Azonban idővel mindenkinek szembe kell néznie a ténnyel, hogy a személyek, akik most épp mi vagyunk, pont olyan ideiglenesek, akár mindenki más. Amíg élünk, folyamatosan fejlődünk, alakulunk és sosem leszünk készen. Gilbert úgy gondolja, hogy befejezetlenségünk hozzátartozik emberi mi voltunkhoz, hiszen az egyetlen állandó dolog az életünkben maga a változás.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt.
3: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
2: Hogy?
1: Meg is csináltad, és örömmel?
2: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
1: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
2: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
3: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Mi? Volt, hát otthon volt a porszív, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, hogy az egyik mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutya levitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb. Nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
1: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
2: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinom, hogyha a kutya bemászkál,
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
1: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
4: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
1: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
4: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
1: Az biztos.
4: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez kicsit ez az önkénteskedés is, hogy tegyünk mondjuk másokért is. Meg például olyan is van, hogy így a természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
1: Összeszedett.
4: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
1: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
4: hanem magamra,
1: hogy nem hoztam zsákot.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászánok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli, tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény, tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
3: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
2: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni, találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném én, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy egy kolerikus, vagy mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyedt játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha a kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
4: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
3: Időtlenség, ez nagyon jó munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
4: De ez tényleg így van.
3: Tökéletesen egyetértek.
4: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik, hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet,
3: nem? Kínos, igen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
5: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
4: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejében is ellen
5: söprögetsz. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnom rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt.
4: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.

0: Portré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel, díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
3: Az is te vagy.
2: Az is, csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabába ott vagyok, és az én ruhámba megyek, mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
1: Takács Nikolasz, előadó művész.
3: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
4: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok. Nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
3: Vagy nem is kicsi.
4: Nem is kicsi.
3: Műkincs kereskedő.
4: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
3: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt, én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
3: Pár év múlva.
2: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csurig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Az lenne az ideális, és ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor már nem?
4: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok. És azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak, de nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
3: Mondjuk
4: régen a vasárnap az például, hogy egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni,
3: nem
4: mert van,
3: tudod,
4: hogy vasárnap van koncert, vagy vasárnap van egy olyan
1: eldönteni
4: program.
1: Bármit lehet. Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
5: hát
1: ami éppen
5: morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit, persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénz szerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
5: Dehogy nem.
1: Varga Livius.
3: Okozott?
5: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indokos stresszre. Nagy. És akkor mentem el az első, mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért.
3: Hát
5: és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsuvában, ekkora a nyakamban szóródott a kút pereméről a föld. Én pedig egy búvárszivacsút próbáltam kiszabadítani mély iszabból. És mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeled el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mutatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
3: Hát, nem hiszem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Selfish.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, akkor mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért. És
3: igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy... Hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, igen, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
2: Mondták a szülők, hogy
3: igen,
2: mit mondták?
3: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
2: És azt mondták, hogy Livius, te úgy is a jég hátán is meg fogsz élni.
3: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
2: Bocs.
3: Hanem
2: hogy?
3: Hanem inkább így.
4: Livius,
3: te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
2: De jó.
3: Ne repedjen föl a fejed.
2: Ezt mondták. Felrepet?
3: Mindig. Vagy a lábam.
5: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem vele született, valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra, az megment attól, hogy a semmit tevésbe, ez a bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
2: Menni.
3: Tenni.
2: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
3: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépés sem tud.
2: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
3: Igen.
2: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy tulajdonképpen...
3: Néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
2: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
3: Igen. Jó, én viszonylag ilyen riherőhökbe hívtam fel a barátaimat, mert...
2: Pont ezért ajánlottak rögtön valami.
3: Lehet. Igen, hát nem tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
2: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek. Igen. És akkor most kellene lé.
3: Igen, mert a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen... ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
2: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
3: Igen.
2: Mert lé kell most.
3: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
2: És tényleg volt?
3: Igen, és megcsináltad.
2: Megcsináltam. Ez a nagy dolog. Igen. Többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
3: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt hiszed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, és csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor felveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
2: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
3: Igen, hát ez
2: nem
3: az,
2: tudom, csak
3: megbeszéljük kérdezem a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
2: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
1: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekekém és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőt. Gőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak.
4: Időjárás.
5: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Strasser Andrea, indul mai tudományos magazinunk sok igazi jó kis nyári témával. Megnézzük majd, hogy miért ne hagyjuk a PET palackos italokat a napon. Kiderül majd, hogy jobb időjós a koala, mint a béka. Átadták hazánkban az ország első olyan ipari naperőművét, amelynek termelése a pillanatnyi igények szerint változik. Erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy Amerikát lehűteni, de a mi régiónkat felforrósítaná egy új geomérnökösködés. Kapcsolat lehet a vonatok hossza és a kisiklások gyakorisága között. Egy ukrán startup fenntartható papírt gyárt favágás nélkül. A heavy metal is lehet kutatás tárgya. Ezek a témák is jönnek, mint ahogy az is, hogy hogyan alkalmazzák a drón elhárítást a futball Európa bajnokság mérkőzésein, de mindenekelőtt két érdekességgel kezd. A paranoid gondolkodásúak másokat is ártó szándékúnak vélnek, hogy hogyan kutatták ki mindezt. Érdekes, és az újfajta nyarak, újfajta meteorológiai jelenségeket produkálnak. Ideje megismerkednünk a hőkupolákkal. Ezzel kezdünk.
0: A tudomány mai állása.
1: A klímaváltozás hatására átalakultak a nyaraink, ezt már jól tudjuk, gyakoribbá váltak a hőhullámok, és új meteorológiai jelenségeket fedezünk fel, miközben mi itt Európában lassan megtanuljuk például a sáros eső fogalmát és létrejöttének fizikai magyarázatát, közben van egy olyan meteorológiai jelenség, amely az egész világon egyre gyakoribb, ez pedig a hőkupola jelensége. No, de nézzük meg, hogy ez fizikailag hogyan is működik. A hőkupola során speciális körülmények alakulnak ki, amelyek öngerjesztő módon tartják fenn a rendkívüli meleget. Ez mindig rossz hír a számunkra. Az adott területen uralkodó anticiklon hatására a felforrósodott levegőt a nagy légnyomás a talaj közelében tartja, ahogy egy fazék tetején a fedő is bent tartja a meleget főzés közben. Nézzük meg konkrétabban. Normális helyzetben itt Európa fele nyugatról keletre tartó légáramlatok uralkodnak, ami a föld forgó mozgásának köszönhető, éppen ezért vándorolnak a ciklonok is. Előfordul azonban, hogy ez a nyugat-keleti áramlás meggyengül. A magasban futó rendkívül erős szelek, az úgynevezett futó áramlások legyengülhetnek, vagy hurkot vethetnek. Ha kialakul egy ilyen hurok, akkor a légáramlatok a görög omega betű formáját veszik fel. Ez azt jelenti, hogy két alacsony nyomású képződmény között egy magas légnyomású képződmény, úgynevezett gerinc jön létre. Ez a felállás gátolja a nyugat-keleti irányú áramlást, és úgynevezett omega blokk helyzet jön létre. Az ilyen időjárási helyzet igen tartós tud lenni. Napokig vagy hetekig is fennállhat, anélkül, hogy a magas nyomású terület térbeli helyzete változna. Tudományos magyarázat tehát van a tartós hőségre, bár szerintem jobban érdekelne bennünket az, hogy tudományosan hogyan lehet ezt enyhíteni, de erről is lesz szó még a mai magazinban.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át a másik hírre. Egy angol és egy új-zélandi kutatókból álló csoport online játékok segítségével vizsgálta meg 165 paranoiás ember viselkedését különféle helyzetekben. Az alanyok különféle szempontokból voltak paranoiások, politikai, vallási, tudományos vagy erkölcsi területen, írta meg a National Geographic. A játékok során párokba rendezték az alanyokat, és kimondottan gazdasági játékokat játszottak velük. A játék során a játékosoknak pénzt kellett megosztaniuk, vagyis a játékkal az együttműködést és a bizalmat mérték. A kutatók két dologra voltak kíváncsiak ezekkel a kísérletekkel. Egyrészt, hogy a paranoid emberek vajon kevésbé azonosulnak-e a hozzájuk egyébként nagyon hasonlító más emberekkel, illetve arra, hogy a paranoiások esetében ez az azonosulási probléma állhat-e a csökkent bizalom és csökkent együttműködési készség hátterében. Az uralkodó elképzelések szerint a paranoiások ugyanis képtelenek lehetnek arra, hogy a társaikkal azonosuljanak. A kísérletek azonban ezzel pont ellenkező eredményt mutattak. Az, hogy milyen mértékben volt valaki paranoiás, nem befolyásolta a gazdasági játékok során a partnerbe vetett bizalmat. Viszont szoros volt az összefüggés azzal, hogy mennyire tudtak azonosulni a partnerrel a paranoiások. Minél magasabb értéket kapott a paranoia felmérésen egy alany, annál inkább azonosult a partnerével. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy paranoiás hajlamos azt gondolni, hogy mások pont ugyanúgy vélekednek dolgokról, ahogy ő maga is. Magyarán, mint például, ahogy az alkoholisták is gyakran mondják, hogy mindenki iszik, úgy egy paranoiás is azt gondolja, hogy mindenki más is paranoiás.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez az FM 88.7
3: Balaton Rádió.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb két.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb két érdekességgel folyt.

0: anyagok is kioldódhatnak a PET palackokból, szennyezve a bennük tárolt folyadékot, írja a Zöld Pálya. A jelenséget azt teheti különösen veszélyessé, ha a napon hagyjuk a műanyag flaskát, ilyenkor ugyanis a fokozott hő hatására felgyorsul a folyamat. A kínai Yinan Egyetem környezetszennyezéssel és egészséggel foglalkozó részlegének kutatócsoportja vizsgálatokat is folytatott a témában. A tudományos kutatás során az úgynevezett illékony szerves vegyületek viselkedését vizsgálták szimulált helyzetekben. Ezek az anyagok számtalan hétköznapi dologban megtalálhatók, a festékektől a tisztítószerekig, ám széles skálán mozognak aszerint, hogy ártalmatlanok vagy akár hosszú távú egészségkárosodást okozhatnak. A szóban forgó vizsgálat kimutatta, hogy néhány ezekből a vegyületekből kioldódhat és egyenesen a tárolt folyadékba kerülhet. Egyedül az okozhat némi megnyugvást, hogy a kibocsátott anyag mennyisége szinte elenyésző, ám mivel akad köztük fokozottan káros, veszélyes, sőt mérgező is, érdemes a palackokat a napfénytől távol tartani. A szakértők megállapítása szerint a problémás anyagok kioldódását egy fotodegradáció nevű folyamat okozza, melynek során az erőteljes napfény hatására a műanyag elkezd bomlani. Egyébként ezzel már korábban is számolt a tudományos világ, de a mostani volt eddig a jelenség tudományos értelemben vett legalaposabb dokumentálása.
1: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
0: Ami a másik hírt illeti, létrehozták a legszokatlanabb üveget, ami szerves anyagból áll és képes megjavítani önmagát, írta meg a Rakéta. A Tel Avivi Egyetem, a Ben Gurion Egyetem és a Pasadénai Kaliforniai Műszaki Intézet kutatói fejlesztettek ki egy olyan üvegfajtát, ami nagyban különbözik az ablakainkat alkotó vagy a poharak és más használati tárgyak alapanyagául szolgáló hagyományos üvegektől, és több szempontból is egészen szokatlan tulajdonságokkal rendelkezik. Ez az újfajta üveg szerves anyagból épül fel, képes az önjavításra, és elkészítéséhez nincs szükség magas hőmérsékletre sem. Az újfajta üveg átlátszóbb, mint a hagyományos üvegfajták, bár tudom, ezt nehéz elképzelni, és a rajta keletkező repedések összefortnak egészen egyszerűen, méghozzá víz hatására. Üvegnek egyébként nem csak egy meghatározott anyag, hanem inkább az anyag egy speciális állapotát nevezzük, azt az állapotot, amelyben a matéria stabil, vagyis a mechanikai tulajdonságok szempontjából szilárd anyagként viselkedik, de struktúrájából molekuláris szinten hiányzik a rendezettség, így tulajdonképpen folyadékhoz hasonló. Az új üvegfajta esetében azonban nincs szükség se hevítésre, se hűtésre, egyszerűen szobahőmérsékleten létrehoz az anyag. Ami még fontos, hogy ez az üveg nem a szokványos hozzávalókból, tehát kalcium-oxidból, nátrium-karbonátból, kvarcból, borból és egyéb építőelemekből áll össze, hanem szerves anyagból, peptidekből, melyek aminosavakból álló rövid polimerek. A kutatók által használt úgynevezett aromás peptidek 3 tirozin sort tartalmaznak, és a belőle készült porhoz csak vizet kell adni, majd a felesleges folyadék elpárolgása után kialakul az üvegszerkezet. A folyamatban nagy szerepet játszik a nedvesség, illetve a víz mennyisége. Ha kevés a nedvesség, az anyag megrepedezik, de kellően magas páratartalmú levegőn a repedések önmaguk eltűnnek, azaz egyfajta önjavításra is képes az új anyag.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Ez az FM 88.7.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Amerikát lehűtené, de a mi régiónkat ugyanakkor felforrósítaná az MCB típusú geomérnökösködés, hogy miről van szó, mindjárt ezzel a hírrel folytatjuk, de előtte kapcsolat lehet a vonatok hossza és a kisiklások gyakorisága között. A National Geographic írta meg, hogy egy új kutatásban azt számították ki, milyen kapcsolat áll fenn a vonatok hossza és a kisiklás esélye között. Nem túl meglepő módon, minél hosszabb egy vasúti szerelvény, annál nagyobb esélye van a kisiklásra, állapították meg a kutatók, akik az elmúlt évtized kisiklásos baleseteinek adatai alapján végezték el a számításokat. Az összehasonlításokat minden esetben 50 kocsis szerelvényekre lebontva, azonos összkocsi számra vonatkozóan végezték el. Ezekben arra jutottak, hogy a 100 kocsiból álló vonat 11%-kal nagyobb eséllyel fog kisiklani, mint 250 kocsiból álló. Ha tovább növeljük a vonatok hosszát, a kockázat is tovább nő. 150 kocsi 18%-kal, 200 kocsi 24-gyel, 250 kocsi esetében 28%-kal esélyesebb, hogy a vonat kisiklik. Ezen kívül vannak kockázatnövelő tényezők természetesen, amelyekkel nem is számolt a kutatás. Ilyen például az, ha nem egyneműek a szállított dolgok, vagy épp üres kocsikat csatolnak a teli kocsik közé, így a vagonok eltérő lendülettel gurulhatnak, ez pedig tovább fokozza a baleset veszélyt. 2023. februárjában Ohio államban egy veszélyes vegyi anyagokat szállító vonat kisiklását követően hatalmas tűz és környezeti kár keletkezett. Ezt követően egy célzott kutatást rendelt meg a kongresszus, amelyben a 2286 méternél hosszabb tehervonatok biztonságát mérik fel számos szempont alapján. A felmérés még tart, de az eredményeiből talán születhet majd olyan szabályozás, ami biztonságosabbá teheti a tehervonatok közlekedését, és akár korlátozhatja is a hosszukat.
0: A tudomány mai állása.
1: A nyári hőséggel már foglalkoztunk magazinunk elején, és ígértem, hogy lesz még ezzel kapcsolatban hír. Nos, Amerikát lehűtené, de a mi régiónkat felforrósítaná az úgynevezett MCB típusú geomérnökösködés. Itt a tengeri felhőfényesítés módszeréről van szó, amely sikeresen lehűtheti az USA nyugati részét, de akadt pár kellemetlen következmény, aminek valószínűleg nem örülnénk, írta meg a Rakéta, ugyanis Közép- és Kelet-Európában például elég meleg lenne emiatt, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. Katerina Rick, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem kutatója által végzett modellezési tanulmány alapján a tengeri felhő fényesítés, angolul Marine Cloud Brightening, rövidítve MCB módszere lehetséges és nem szándékolt következményekkel is járhat azon kívül, hogy eredményesen lehűti az Egyesült Államok nyugati részét. A jelenség célja, hogy a felhők fény visszaverő képességét növelje úgy, hogy tengeri sórészecskéket juttat a légkörbe, melyek aztán több napfényt vernek vissza a földről. Egy tanulmány kimutatta, hogy a csendes óceán északi részén alkalmazott felhőfényesítés akár 55%-kal is csökkentheti a veszélyes nyári hőhatást az USA nyugati részén, de ezzel együtt jelentősen csökkentené a csapadék mennyiségét is, ráadásul nem csak az USA nyugati részében, hanem például az afrikai Száhel övezetben is, sőt, a modell súlyos hőmérsékletemelkedést mutatott Skandináviában, Közép- és Kelet-Európában, ami abban az esetben fordulna elő, ha a felhőfényesítést tehát a csendes óceáni térségben 30 éven keresztül alkalmaznák. Ezeket a hatásokat a nagy léptékű légköri áramlatok módosulásai váltanák ki, amelyek váratlan bonyodalmakat eredményeznének az éghajlati rendszerben, ezen regionális geomérnöki tevékenység miatt. A kutatók ennek ellenére nem vetnék el a felhőfényesítés lehetőségét annak a célnak az elérésében, hogy enyhébbek legyenek a nyarak. Szerintük több regionális geomérnöki modellezési tanulmányra van szükség, hogy felderítsék az úgynevezett nem szándékolt mellékhatásokat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az EB mérkőzésein is alkalmazzák a drón elhárítást, hogy hogyan, azzal foglalkozunk mindjárt, de előtte egy másik hír. Egy ukrán startup fenntartható papírt gyárt favágás nélkül. Lássuk, hogy hogyan, sokkal fenntarthatóbbnak gondoljuk a műanyagnál, mégis világszerte az összes ipari célú fakitermelés több, mint 30%-áért a papírgyártása a felelős. Készítenek ugyan papírt ipari kenderből is, de ez a papírgyártók lobby tevékenysége miatt nem tudott eddig elterjedni. Egy ukrán startup viszont egy nagyon hasonló megoldást alkalmaz most az ágazat fenntarthatósága érdekében. Egészséges fák kitermelése és feldolgozása helyett elhalt száraz levelekből állít elő papírt, írta meg a Zöld Pálya. Az alapító még iskolás korában kezdett el érdeklődni a biokémia iránt. Először fűvel és szalmával végzett kísérleteket, de ezek nem hozták meg a remélt sikert, csak ezt követően gondolt rá, hogy érdemes lenne falevelekkel is próbálkoznia, és azokból kinyernie a papírgyártásához szükséges rostokat. A módszer optimalizálásával mára odáig jutott, hogy a vegyi és mechanikai eljárások ötvözésével 2,3 tonna hullott falevélből 1 tonna cellulózt állít elő. Ugyanehhez a mennyiséghez 17 kifejlett fára lenne szükség. A gyártáshoz szükséges alapanyagot ráadásul európai városokból gyűjti össze, és mindez azért is jó hír az ökoszisztémának, mert a faleveleket egyébként a városokban gyakran elégetik, tovább szennyezve vele a levegőt. Ezen kívül van még egy újítása az ukrán cégnek, amely egyébként a háború kitörése óta Párizsban székel. A gyártásból visszamaradó lignint is felhasználja, a leveleket biztosító városoknak adja vissza, amelyek biotrágyaként hasznosítják. Így ezen az üzleti modellen mindenki nyer, beleértve a természetet is.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Javában tart a futball Európa bajnokság, amelynek a mérkőzésein is alkalmazzák a drón elhárítást. A nézők és a focisták biztonsága érdekében egy érdekes eszközt is bevetnek a 2024-es foci EB helyszínein. Az engedély nélkül repkedő drónok ártalmatlanítására, írta meg a HVG, az EB meccsein tilos maszek drónokat reptetni a stadionok fölött, ez ugyanis és a légtér jogosulatlan megzavarásának minősül. Ha mégis valaki megteszi, annak azzal kell számolnia, hogy szó szerint levadásszák a drónját, nem kilövik, hanem csak megzavarják az összes jelét, ezáltal a drón kényszerleszállást hajt végre. Egy hatékony drón elhárító rendszer sokrétű, több komponensű technológiákat integrál magában. Elsősorban rendelkeznie kell a rendeltetésének megfelelő hatótávolságú felderítő berendezéssel, és olyan alapvető információkat kell azonosítania a szabálysértő drónról, mint a típus, az azonosítási szám, a pillanatnyi helyzet, a magasság és a sebesség, írja a Magyar Tudományos Akadémia repüléstudományi közleménye. Az észlelés akkor hatékony, ha a rendszer együttesen képes több radar és rádiófrekvenciás eszközt, elektrooptikai, valamint infravörös szenzorokat integrálni, kiküszöbölve a hiba lehetőségeket, valamint lefedve a drónok rosszindulatú alkalmazási lehetőségeinek teljes spektrumát. A védelmi rendszerek elektronikai egységei egyszerűen megzavarják az ellenséges eszköz és az operátor közötti adatátvitelt, ugyanakkor képesek destabilizálni azokat az RC vezérlőjéből kiadott jelek és parancsok, a VHF, az UHF dróncsatornák, valamint az eszköz GNSS jelének blokkolása útján. A jelzavarás következményeként a legtöbb esetben egyébként az eszköz földbe csapódik, kivételes esetben visszatér a vezérlőhöz.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Balatonrádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A negatív tömegű testek bizarul működnek, hogy hogyan azzal foglalkozunk majd mindjárt, de először jöjjön egy érdekes hír. Hazánkban átadták az ország első olyan ipari naperőművét, amelynek termelése a pillanatnyi igények szerint változik, írta meg a Zöld Pálya. Egyre több hazai vállalat tesz komoly lépéseket, hogy fenntarthatóbbá tegye energiafogyasztását. Számukra azonban kihívást okozhat, hogy az időjárás függő naperőmű hogyan integrálják költséghatékonyan a rendszereikbe. Ezt az is megnehezíti, hogy jelenleg nem megengedett az ipari fogyasztók a naperőműveik helyben fel nem használt energiájának visszatáplálása a hálózatba, ezért kötelező visszatáplálás, úgynevezett visszvat elleni védelemmel ellátni az önfogyasztás csökkentésére alkalmas rendszereket, így intelligens szabályozással biztosíthatnak maguknak kiszámítható zöld energiát. Az érintett ipari szereplők bevett módszer, hogy a visszvat védelemhez legtöbbször adatgyűjtőket alkalmaznak az egyenáramot váltó árammá alakító invertereken, és ezt egy fogyasztásmérővel egészítik ki. A szigetüzem elleni védelem esetében pedig többnyire egy speciális védelmi készülék figyeli a hálózati feszültség meglétét, és ha ez rendszerhiba miatt megszűnik, kikapcsolja az erőművet. Azonban nagyobb méretű erőműveknél a fentiekhez hasonló rendszerek kialakítása problémákba ütközhet. Az egyik nagyvállalat most ezekre a védelmi és szabályozási kihívásokra, valamint a nagyobb erőművek felügyeletére ad alternatívát, az új szoftveres naperőmű szabályozási megoldásával kombinálja az alállomási adatgyűjtést a korszerű alállomási protokollokkal. Ez az intelligens, automatizált rendszer így elsősorban szabályozással kezeli a visszvat védelmi kihívásokat, akár több száz inverterre hatva. A megoldás komplex felügyeletet ad terepi szinten az erőművérészek energiaelosztási eszközeiből és az invertereiben rendelkezésre álló információk összegyűjtésével. Ilyen önfogyasztás csökkentő szabályozása nagyméretű, ipari környezetben korábban még nem volt példa Magyarországon.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Bizarul működnek a negatív tömegű testek, a rakéta.hu írt erről egy érdekes összefoglalót. A negatív tömegű testek nem csak, hogy pont fordítva reagálnak, mint amire számítanánk, de néha még a feltételezéseinknél is őrültebben működnének. A pozitív tömegű testekkel kapcsolatban egy rakás mindennapi tapasztalattal rendelkezünk, sőt, lényegében erről szól az életünk. Dolgokat emelünk, rakunk arrébb, lendítünk, mozgás, vagy fékezünk le, de mi a helyzet a negatív tömegű testekkel? Nos, ez az a pont, ahol a mindennapi tapasztalataink cserben hagynak minket, mivel az ilyen objektumok éppen ellentétesen viselkednek azzal, amit várnánk. Egy jó példa erre egy autóban rögzített lufi. Amikor az autó gyorsít, azt várnánk, hogy a lufi hátrafelé mozdul el a tehetetlenség miatt, mint mondjuk a fejünk, ha hirtelen rátaposunk a kázra. Azonban az autóban kialakuló nyomás különbségek miatt a lufi valójában előre felé mozog, ami hasonló ahhoz, ahogyan egy negatív tömegű tárgy viselkedne az alkalmazott erőkkel szemben. A lényeg általánosságban tehát, hogy a negatív tömeg mindig a ráható erővel ellentétes irányba mozdul el. Ha ellökjük magunktól, akkor felénk mozdul. Ha magunk felé húzzuk, akkor távolodik. Na, kinek jutott eszébe, hogy legközelebb lufival együtt száll be az autójába?
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez a te stílusod.
3: Balaton Rádió.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk végén újra szó lesz majd az időjárásról. Ausztrál kutatók azt mondják, hogy felejtsük el a békát, a koala jobb időjós, de előtte nézzünk meg egy zenei hírt. A heavy metal is lehet kutatás tárgya, írta meg a National Geographic. Kutatók arra voltak kíváncsiak, miként képesek az énekesek embertelen hangon hörögni és visítani. Kimondottan a heavy metal műfajában találkozunk ugye ezzel az éneklési módszerrel. Ami a műfaj kedvelői számára csodálatos, az a hangképzéssel foglalkozó kutatók számára rendkívül izgalmas. Az Utahi Egyetemen vizsgálták meg egy deathcore énekes képességeit. Első lépésben zajmentes hangfelvételeket készítettek az egyetemi laborban. A következő lépés az volt, hogy kiderítették a gégétől az ajkakig, milyen anatómiai részletek járulnak hozzá az énekhez. Bár klasszikus énekstílusok esetében ezeket már értjük, az olyan műfajnál viszont, amit a hörgő énekesek is képviselnek, nem feltétlenül azonos folyamatok játszódnak le az énekes torkában. A kutatók egy endoszkópos kamera segítségével vizsgálták meg egy hörgő énekes hangszálait, megmérték a torokban lévő izmok aktivitását is, végül pedig MRI segítségével feltárták az egyes anatómiai részleteket is éneklés közben, illetve hörgés közben. Soha korábban senki nem vizsgálta még e módszerekkel egy heavy metal énekes technikáját. Kiderült, hogy az énekes a hangszalagjait a gége oldalához feszítette hörgéskor, alapesetben a hangszalagok vagy kinyílnak lélegzetvételkor, vagy bezárulnak beszédkor. Az az elterjedt elképzelés, hogy az e-féle hörgő visító ének károsítja a hangképző szerveinket, azonban számos metal énekes sok évtizedes sikeres karrierje és töretlenül jól működő hangképző szerveit cáfolják ezt, persze bizonyosan vannak olyanok is, akiknél probléma adódhat. Az énekes a vizsgálatokhoz készülő hangfelvételeken nem csak a hörgő és visító énekhangját mutatta meg, hanem rengeteg akusztikailag különböző hangon is megszólalt, ez mégsem fárasztotta ki a torkát, és a kutatók vizsgálatai szerint is kiváló egészségi állapotban vannak a hangképző szervei, sőt a szakemberek szerint tanítania kéne másoknak a technikáját.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Ezekben a jó kis nyári hetekben időjárással kapcsolatos hírrel kezdtünk, és így is zárjuk mai magazinunkat. Ausztrál kutatók szerint nyugodtan elfelejthetjük a békát, a koala jobb időjós, ugyanis állítólag képes előre jelezni a legforróbb nyári napok közelettét, és fel is készíti rá a saját testét, szervezetét. A Sydney Egyetem kutatói vizsgálták meg a bájos, erszényes vadon élő egyedeinek hőszabályozását, és kiderült, hogy a legforróbb napok még kissé hűvösebb reggelén a koalák a szokásosnál alacsonyabbra csökkentik a testhőmérsékletüket. Dr. Valentin Mella, a kutatás vezetője elmondta, hogy azt sugallja mindez, hogy a koala képes a reggeli hőmérsékletek alapján előrejelezni, mely napok válnak majd igazán forróvá. A kutató 2019-ben az évszakosan legmelegebb időszakban két héten át követték egy koala csapat életét. Az időszak legforróbb napján 40,8 Celsius fok volt a maximum hőmérséklet, és pont ugyanennyire emelkedett a koalák testhőmérséklete is. Azonban e nap reggelén a koalák csak 32,4 Celsius fokos testhőmérsékletet mutattak, így készültek fel a későbbi forróságra. Ha a koala alacsonyabbról indítja a forró napokon a testhőjét, azzal elkerülheti a nagy melegben a párologtatást, vagyis a testhő csökkentésének klasszikus módszerét. Ami egyébként a békát illeti, úgy tartják, hogy elég fogni egy leveli békát, betenni egy nagy befőttes üvegbe, annak aljára kis vizet, moszatot, beállítani egy pici falédrát, és kész, passz. A többit megoldja a kis kétéltő, sokan úgy tartják, hogy ha a létra felső részén ül a béka, akkor szép napos időnk lesz, ha a vízben gubbaszt, esőt várhatunk. Mások szerint pont, hogy az eső közeledtekor mászik létrára, voltam frissítő levegőre vágyva, szóval ellentmondásosak ezek a népi megfigyelések. A béka időjós szerepére a mai napig nem született tudományos magyarázat, ellenben tehát a koaláéra. Igen.
0: A tudomány mai állása.
1: Ennyi fért mai magazinunkba, remélem, hogy ma is számos érdekességet tudtam megosztani, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak.
4: Időjárás.
5: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
4: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
6: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg.

0: A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag program kínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. 1000 embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú hatház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba.
1: Időjárás.
2: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

összes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilmsorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvor Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat.

0: Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Balaton Rádió.

A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: visszavonta a kormány a klubbalig a kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbalig a tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. 1000 embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szív megállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba.
1: Időjárás.
2: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbányarákhegyi, a várpalotainotai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt, és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze. Balaton Rádió.

kiskor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed, az igazit kerested, te nem voltál.

0: Csak egy kaland voltam.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
2: Yo!
3: Yeah!
4: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: még megismersz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Egyre többen utalnak mobilbankból. Nyáron nőtt az európai tengerparti úticélokra utazó magyarok száma. Szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az átutalások harmada mobilbankból indul. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest. A teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál kedden az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatok alapján. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repjegyárak az előző évhez képest. A nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban. A tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júliusra azonban már 80%-os növekedést mutatott. Szeptember jelenleg 28%-os pluszban van, ez azonban még emelkedhet. Megkezdte a munkáját kedden Rúzsáné és Sált Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, tudatta az adóhatósága az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek azonosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesebb működő vállalkozások védelmét. Újra láthatók a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. Mintegy két hétig, szeptember 28-ig újra láthatók a cseh koronázási ékszerek. A kiállítást péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre mindig több órát kellett várni. A kiállításoknak az utóbbi három évben mindig van egy külön témája is, az érdeklődők idén megtekinthetik a pince régi kulcsait is.
5: Időjárás.
6: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
8: Sose lesz vége. Újabb és újabb trükkökkel támadnak minket a kibercsalók. Igaz, hogy utánuk járunk, de azért érdemes minduntalan bemutatni a legújabb lehúzási módszereiket, hogy legalább fel tudjunk készülni rájuk. Emlékeznek még nagyanyáink korábbi mondására, mégpedig arra, hogy nincsen vásár Korvin nélkül? Nos, a mai szlogen meg így hangzik. Legyen a karácsony kiberbűnözők nélkül. Egy kicsit sántított, de azt gondolom azért jól tükrözi a mai helyzetet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és szó lesz egy öröző témáról is, vagyis mi másról, mint a szállásfoglalásról külföldön. Például, mit tehetünk, ha megérkezéskor szembesülünk azzal, hogy nem azt kaptuk, ami a képeken volt? Ki és hogyan tud segíteni? Aztán szerintem teljesen normális emberi elvárás az, hogyha valamit megvettünk, és az a jótállási idő alatt elromlik, azt minél hamarabb orvosolják, hisz ezért van a jótállás, gondolom én. Egy hallgatói e-mail kapcsán beszélünk ma erről, mert hihetetlen, ami a panaszossal történt, egy közel 300 ezer forintos laptop kapcsán. A kérdés pedig az, meddig húzhatják a javítást, illetve mikor mondhatjuk azt, hogy ebből elég, kérem vissza a pénzem. És végül, de nem utolsó sorban, kinek kell bizonyítania? Egy hallgató parkolási büntetést kapott az egyik parkolási társaságtól. Bement, reklamált, és ő azt állította, hogy higgyék el, nem volt a szélvédőjén Mikolás cédula. A társaság pedig azt állította, hogy de volt, mert hogy bemutattak egy fotót, amit a parkolőr készített, amikor rátette a büntetést. Na, nem is folytatom. A kérdés az, hogy mi van olyankor, ha tényleg nincs már ott az autón a felszólítás. Ki kell fizetni a büntetést? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak ma. Szakértő vendégeim igyekeznek ezeket mind-mind megfejteni. Tartsanak velem! És akkor már is elkezdjük a műsort, állandó szakértő vendégeim már itt vannak a stúdióban, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, és kit hagytam ki, helyet ma Norbertet, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét. Szép jó napot az uraknak!
0: Jó napot!
8: Sziasztok! Kezdjünk is bele a témáinkba. Szerintem nem nagyon beteg dolog az, hogyha ugye azt mondom, hogy legyen karácsony kiberbűnözők nélkül, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van. Az MNB szinte naponta ad ki újabb és újabb sajtóközleményeket, hogy már megint mivel próbálkoztak. Néhány hete például azzal próbálkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Bank nevébe kerestek meg minket. Tehát, hogy nagyon sok a probléma, és a karácsony, az ünnepek, az mindig különösen jó lehetőséget ad, azt gondolom, a csalóknak, hogy mindenkit bevigyenek a zavarosba, Binder István.
9: Sokszoros a digitális forgalom, az online webáruházak forgalma, csomagküldő forgalma ilyenkor, decemberben, akár már novemberben is, ezért indokolt a nagyobb figyelem. A technikák alapvetően kétfélék, vagy az adatainkat próbálják megtudni, ez az adathalászat, vagy pedig anélkül, hogy megtudnák az adatot, érzelmileg manipulálnak, ott vannak a vonalban, ott vannak velünk állandóan, és mi adjuk át a pénzünket, tehát adathalászat, érzelmi manipuláció. A karácsonyi időszakban egyrészt arra érdemes figyelni, hogy ismert szolgáltatók, ismert csomagküldő, postai, egyéb szolgáltatók nevében kaphatunk értesítéseket mindenféle kommunikációs csatornán, és a találati arány ilyenkor sokkal nagyobb, mint máskor, hiszen tényleg várunk csomagot, hiszen tényleg meg tudjuk enni azt a mesét, hogy elakadt a fizetés, valami rendellenesség van, és olyankor jön a mese, adjuk meg az adatainkat, adjuk meg a bizalmas banki azonosítóinkat, vagy töltsünk le egy olyan alkalmazást, amit mondjuk vírusírtónak mondanak, vagy bárminek, de valójában a gépünket akarja kémprogramként kifürkeszni.
8: Egyébként régen még volt az a jó kis tanács, hogy azt nézzük meg, hogy magyarul van-e írva, tehát hogy tele volt régen helyesírási hibákkal, vagy legalábbis voltak helyesírási hibák az ilyen dolgokban, és hogyha az ember alaposan megnézte, akkor rájött, hogy hopp, ez biztos, hogy valami fordítás, de ma már ez sincs sajnos, mert a mesterséges intelligencia ezt is kijavította.
9: Abszolút így van. Aha. Tehát ebben nagyon bízunk már. Ráadásul a mesterséges intelligencia és általában ezek a technikák nagyon alkalmasak arra, hogy belőjék akár több üzenetváltás nyomán a profilunkat. Jó példa erre a korábbi adásokban említett romantikus csalás, ugye, ahol érzelmileg próbálnak, de hogyha a és ez a fő üzenetünk, a kampányunk másik fő üzenete, hogyha általában a közösségi médián keveredünk beszélgetésbe valakivel, akkor lehet, hogy az valójában egy robot, és nagyon-nagyon pontosan több lépésbe fel tudja mérni azt, hogy mi a mi gyengénk, azt, hogy mi a mi ügyfélprofilunk, és tud olyan célzott üzeneteket mondani, amivel beleszállunk egy olyan adásvételbe a bizalmas adataink megadásával, nyereményjátékba, egyéb történetbe, hogy a végén mégiscsak odaadjuk a bizalmas adatainkat, vagy átutaljuk a pénzünket.
8: Én mondok ennél félelmetesebbet is. Az egyik barátnőm azt mondta, hogy higgyem el, hogy figyelik és értelmezik, hogyha mi beszélgetünk, és még fönn vagyunk a Facebookon. Elmondtam, hogy te már izé vagy. És rákezdett arra, hogy gumiműnő. Mondom, ne hülyeskedj már, esküszöm 10 másodperc múlva a Facebookon egy olyan oldal is felugrott, ami lehetett volna vásárolni gumiműnőt. Na, azóta vagyok megijedve. Tehát, hogy ezek a robotok, mesterséges intelligencia, ez már azt is értelmezi. Tehát nem kell nekem lájkolgatni mindent, pontosan értelmezi, hogy nekem mi az érdeklődési köröm.
9: Igen. Tehát nem arról van szó, hogy kapok egy üzenetet ilyen hideg találattal, hanem, és ezt hívják lándzsás adathalászatnak, spear phishingnek, egészen hajszálpontosan oda megy a döfés, ami nekem a gyengém. Ezekből a digitális adatokból, ugye a mesterséges intelligencia arról szól, hogy nem egy struktúrált, nem egy pontos adathalmazból, hanem véletlenszerű adatokból, amivel az ember csak így érzés alapján tudna női intuícióval, vagy másképpen mondjuk a helyes irányba elmenni. A mesterséges intelligencia összekapkodja ezeket a véletlenszerű adatokat, és összerak rólam egy ügyfélprofil.
8: Félelmetes.
9: Innentől lehet célzottan döfni egy lándzsával, ezt hívják lándzsás
8: célzottan nekem küldek egy olyan üzenetet, ami cél, azért hívják lándzsásnak.
9: És lehet, hogy 10-ből 9-szer éber vagyok, és ügyféltudatos, de ha a gyengémet találják meg, akkor mégiscsak megadom az adataimat, mégiscsak kifizetem a pénzt.
0: Aha. Majdnem áldozatok lettünk, úgyhogy csak visszatom igazolni. Egy teljesen első blikre élethűnek tűnő e-mailt kapott a titkárnőm az én nevemen. Ha lenyitotta volna az e-mail címet, az nem az enyém lett volna, vagy nem is az enyém volt, de hozzáteszem, fejlettebbek ezt meg tudják oldani, hogy az enyém legyen odaírva. Arról, hogy utaljon át, legyen szíves erre és erre a számlaszámra 75 ezer eurót a céges bankszámláról. Elsőre egyébként vissza is kérdezett automatikus válasz erre az e-mailre, hogy melyik számláról utalja, úgyhogy...
8: Ezek szerint van 75 ezer eurós számlám, már lebuktál.
0: Szerintem nem számolta át, de a lényeg hogy vissza is kérdezett, és kapott rá választ automatikusan, hogy ott egyébként vicces volt, ott már elszúrta, hogy lényegében mindegy melyikről, de akkor legyen 45 ezer. És akkor esett le a drága jó titkárőnek, hogy itt valami nem stimmel, és akkor küldött úgy levelet, hogy azt már kikerest az én e-mail címemet, és külnek küldött, hogy ez biztos, hogy te küldted. Aha. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ezek azért olyan pillanatokat használnak ki, azokat a teljesen természetes bóbiskolós pillanatainkat.
8: Nem, a rutinainkat
0: amikor nem ellenőrzünk valamit.
8: Igen, a rutinjainkat, hogyha jön egy ilyen fizetési megkeresés, akkor rutinosan, de ha tudom, hogy onnan kell, hogy jöjjön, akkor én nem nézegetem én se az e-mailnek a feladóját semmit, hanem fogom és megyek utána.
0: Rossz az az egészben, de ezt az MNB egyébként nagyon sokszor kihozta agregált számokkal, hogy milyen borzasztó összeg tűnnek ma már el tényleg évente, István biztos tudja fejből is. Én nekem csak ijesztő volt.
9: 2-3 milliárd forint negyed évente.
0: Negyed évente?
8: Igen. És ez mind a lakosságtól?
0: Lényegében.
9: Igen.
8: Azt
0: a cégektől. Minden. És már az a probléma, hogy régen az emberrel legyintett, hogy van egy ilyen rutinjuk, hogy így 40 ezer alá belőtték 100 euró alá, és abból nagyon sokat összeszednek, akkor is jól járnak, de most nem ez van, most lényegében nagyon magasra lőnek, ami bejön.
9: Ami nagyon fontos, hogy ahogy Máté említette, azonosítsuk a küldőt, a szolgáltatót, nézzük meg a böngészőben, nézzük meg azt a honlapot, nézzük meg az e-mail címet, stb. Ez gyanús lehet. De a másik oldalon, a mi oldalunkon, a banki oldalon is próbáljunk védekezni. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy állítsunk be, és ezt a Nemzeti Bank már elvárja a limiteket, tehát a vásárlási átutalási limiteket. Azt is elvárjuk a bankoktól, hogy ezt ingyen tudjuk módosítani az internetbanki honlapunkon, költségmentesen, akár naponta többször is. És azt is elvárjuk, hogy kétfaktoros erős ügyfél azonosítás történjen minden tranzakciónál. Itt jön rögtön az egy nagy probléma, hogy a távol-keleti szolgáltatóknál, webshopokba, webáruházakba nem elvárás ez. Tehát, hogyha azt látjuk, és érdemes itt is leellenőrizni először a szolgáltatót, megnézzünk értékeléseket a többi ügyféltől, hogyha probléma van, nincs megerősített ügyfélazonosítás, ne vágjunk bele ebbe a történetbe, az egy rendkívül kockázatos dolog, hiszen lehet, hogy arról szól a történet, hogy valójában csak az adataink kellettek. Tipikus példa erre, hogyha egy elképesztően jó ajánlatot látunk egy webshopban, harmada az az áru.
8: De ezek kamu webshopok.
9: Ezek kamu webshopok, tehát itt most a másik történetről beszélünk, nem legális szolgáltató nevével takaróznak, hanem létrehoznak egy kamu webshopot, fantasztikus ajánlattal.
8: De ezek nem létező webshopok.
9: Ezek nem létezők, semmit nem árulnak. Arról szól a történet, hogy valójában itt is az adatainkat kérjék el. Itt is először azonosítjuk a szolgáltatót, de ilyenkor jön az, hogy nagyon fontos a esetleg biometrikus kétfaktoros azonosítás, illetve az, hogy azonnal kapjunk SMS-t vagy felugrablatos értesítést.
8: De bocsánat, valamit nem értek. Hogyha én valamit vásárolok, akkor van ez a két lépcsős azonosítás. Igen. Először dühöngtem, de aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó, meg a bankom is már úgy módosította, hogy ez nagyon flottul megy. De ezek szerint ez nem minden vásárlásnál van, tehát a távol-keleti cégtől vásárol, akkor ez nincs. Ez csak egy magyar sajátosság?
9: Azt mondom, hogy inkább, hogy Európai Uniós sajátosság, viszont távol
8: ez
9: kelet,
8: garancia nekem.
9: Hát én azt gondolom, ez egy biztonsági fék, egy biztonsági garancia. Ez egyáltalán biztos, hogy minden a szolgáltatónál távol keleten így van. Vannak, ahol igen, van, ahol nem. Az is nagyon gyanús, hogyha mondjuk csak előre fizetéses fizetési lehetőség van egy ilyen webshopnál. Az is nagyon gyanús, hogyha egy online vásárláson a PIN kódomat kérik, ami ugye természetesen nem online vásárláshoz kell, hanem a fizikai vásárlásnál. Tehát ezek mind-mind olyan árukodó jelek, aminél azonnal kapcsoljon be a vészcsengő számunkra, és ne teljesítsük a tranzakciót.
8: Tehát akkor nem, hogy kevesebb lenne, meg szinte ott tartunk, hogy mire azonosítunk egyfajta technikát, addigra másik tízzel jönnek elő a csalók.
9: Nem feltétlenül új technikák vannak, inkább úgy mondanám, hogy célzott a technika. Ugye beszéltünk a lándzsás adathalászatról, a másik, amikor több tranzakció, vagy több interakció van, nem csak a romantikus csalásnál egyébnél, ezt, bocsánatot kérek, de disznó felhizlalásnak hívják ezt a technikát.
8: Jézus, te micsoda nehenevezés.
9: Ami azt jelenti, hogy elaltatom a bizalmát, így felhizlalom akár egy nagyon jó befektetési ajánlattal, még mondok róla dolgokat, azt mondom, mondok történeteket, hogy milyen fantasztikusan házat vettek ebből, elutaztak a Karib-tengerre, stb. Tehát így újabb adalékokkal felhízlalom elaltatom az éberséget a kedves ügyfélnek, és utána viszont a harmadik, negyedik e-mail üzenetváltás, vagy nem tudom milyen üzenetváltás után mégiscsak elküldi a pénzt arra a számlára, ahonnan soha nem látja többet.
8: Azért
9: viszont
8: hízlalom a disznót, akkor levágom a disznót, levágják a disznót képletesen.
9: Igen, a bűnöző a végén igen, learatja a gyümölcsöt és levágja
8: azért
9: a disznót.
8: Furcsa világban élünk, megint csak azt mondom, mert a telefonos ügyfélszolgálatokat már kinyírták ezek a csalók, mert akinek kettőnél több esze van, az már úgy szegény, akár valós, akár nem valós, úgy elhajtja, hogy valaki telefonál, hogy ő egy ügyfélszolgálatról van.
9: De erre is van megoldás, és ezt is elvárjuk a bankoktól, hogy legyen keresztazonosítás. Oké, hogy a bank ügyfélszolgálatosa engem azonosít, de legyen egy olyan azonosító kód, azonosító jelszó, amivel én tudom azonosítani ügyfélként.
8: Az hogy működik gyakorlatban?
9: Ez keresztazonosítás. Gyakorlatilag ott is van egy jelszó, amit viszont az ügyfélszolgálatos hölgynek vagy úrnak kell tudnia, amivel én tudom azonosítani ügyfélként.
8: Az hogy működik gyakorlatban?
9: Ez keresztazonosítás. Gyakorlatilag ott is van egy jelszó, amit viszont az ügyfélszolgálatos hölgynek vagy úrnak kell tudnia, amivel tudom
8: és azt, az egyedi, tehát a tiéd is más, meg az enyém.

0: megoldott, de legalább a bankoknál ez megoldott. Nyugodtabb nem lettem, csak tájékozottabb, de félek tőle, hogy belátható időn belül megint fogunk erről beszélgetni. István még maradj itt, hát ha majd lesz még valami olyan téma, amiben szeretnél beleszólni.
1: Facsipesz.
0: Két témát is Siklósi Máténak szegezek. Kezdjük a végén. Az is tipikus, és ez is hallgatótól is jött, de akár szerintem mindenki el tudja mondani, már történt vele ilyen, hogy van ezek a, ugye a virtuális világban élünk, mindenki rendelget mindent, szinte már boltokba be sem mennek, megrendelünk valamit, és ezekbe a boxokba érkezik, mert nem tudom, hogy hívják őket, automatákba, és oda megy az ember, kifizette a cuccot, megérkezik az értesítés, hogy mehetsz, és itt a kódod, mert ez egy kód is. Oda megy, és mit lát? Tárva nyitva az adott ajtó, levegő van benne, nincs benne a cucc. Mi van ilyenkor? Hova kell fordulni? A szolgáltatóhoz, vagy a futárszolgálathoz, mert végül is ez egy futárszolgálathoz csatlakozik, de ezekből még x az n-ediken történet van, nem csak az, hogy nincs benne cucc, hogy nyitva van az ajtó, olyan is, hogy nem tudjuk kinyitni, tehát Murphy bácsi szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Mit tegyünk, mikor ott állunk, ki van fizetve, és a nagy semmit fizettük okosan?
2: Ha nem is ennyire extrém eset, de én is éppen ott tartok, hogy kaptam egy másik terméket, mint amit megrendeltem, úgyhogy éppen boxolok egy ilyennel, pedig nem gyakorta jellemző rám. Már nem az, hogy boxolok, hanem hogy hibázom, bár itt nem én hibáztam. Na a lényeg, igazából ez a csomagautomata kérdés, ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor korábban bármilyen automatából vettem valamit, és nem kaptam meg, csak potenciálisan kicsit nagyobb a
0: csak
2: kockázat.
0: Akkor vettem egy sportcsokit, vagy sportszeletet, vagy egy üveg kólát.
2: Most meg egy laptop, vagy egy nyomtató lesz az, ami nem lesz ott, vagy még rosszabb. Tehát az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk más tenni, mint azonnal rögzítjük ezt a problémát. Az esetek nagy többségében, és ezek itt előnyben vannak, akiknek van egy okostelefonjuk, és szépen vegye videóra, fotózza le azt az üzenetet, hogy nincs itt a termék, hogy nyitva volt az ajtó, vagy bármilyen más probléma, ha felmerült, akár az is, hogy nem az a termék ott van ott, de ez azért ugye már egy egyszerűbb kérdés. Amennyiben ezt rögzíteni tudtuk, akkor ezzel nyilvánvalóan reklamációt tudunk indítani. A csomagautomaták nagy százalékában egyébként a csomagautomata üzemeltetője biztosít egy ilyen reklamációs lehetőséget.
0: Automata üzemeltető, jól értem?
2: Van, így van, hiszen kötelezett is rá egyéb jogszabály alapján egyébként, hogy telefonszám legyen megadva, amin keresztül ő elérhető, és a problémát jelezni tudjuk neki. Tehát vagy elintézzük ott helyszínen a csomagautomata üzemeltetőjével, ez azért sem rossz, mert akkor nálam megvan az a bizonyíték, igen, hogy itt történt valami probléma.
0: De bocsász,
2: probléma.
0: Ki van írva minden csomagautomatára kötelező kérni, mert akkor majd vége a műsornak elmegyek és körbenézek, mert 3-4 féle van egy helyen.
2: Ja, van már képernyőjünk, igen, ez lehet, hogy nem nagy betűkkel ki van festve az automatára, igen, hanem némi nyomkodás után érhető el ez, ja, az elérhetőség.
0: Igen. Na mindegy,
2: de ezt kötelező kitenni. A másik viszont, amire mindig felhívjuk a figyelmet, hogy azért a reklamáció igazi mélységét, azt ne a kereskedő által leszerződtetett csomagautomata üzemeltetővel, azaz futárcéggel rendezzük, hanem magával, a kereskedővel. Tehát a kereskedőnek is mindenképpen azonnal jeleznünk kell, még akkor is, ha csomagautomatánál jeleztük, hogy ez a termék nem érkezett meg, nem vettük át, úgyhogy számoljon azzal, hogy ez a reklamáció, ha maga a futárcég nem oldja meg rövid úton, akkor nála fog lecsapódni, és akkor ő is tud ebben reagálni, tudja nyomni a futárcéget arra, hogy megoldást hozzon.
0: Mert a futárcég ilyenkor fogja és megkeresi a vizet is, visszakeresi, hogy valóban az az áru a kereskedőtől megérkezette hozzájuk, tehát én így gondolom.
2: Végig fognak menni, van egy elég jó szoftveres nyilvántartásuk, amiben persze minden felvitelnél lehet hiba, az is lehet, hogy valaki random nyomkodta ott a PIN kódot, és talált egy laptopot, tehát akármi is elképzelhető. Sajnos ez komolyan kell vennünk a bizonyítást, és az, hogy minden ponton reklamáljunk, mert azért kell egy kis hit néhány esetben a futárcég és a kereskedő részéről felénk, hogy ezt tényleg nem átverni akarjuk őket, kivettük a terméket, haverunk kocsijába beraktuk, aztán ott csapkodjuk a monitort, hogy nem is jött meg a termék.
0: Több helyen már kamera is van, úgyhogy...
2: Azokban az esetekben, ahol kamera van, már pedig többségében tényleg van, és ezt látják, vagy a visszaélés be tudják bizonyítani,

0: megtenni, akkor fognak minket elutasítani, remélhetőleg a többi esetben meg fog oldódni.
1: Mennyi idő ez, mert mondjuk azért tényleg most szélsőséges esetben rendelt valaki egy laptopot, vagy mondjuk egy babának valami olyan felszerelést, ami nagyon fontos, és 4 hónap múlva már éppen nem érdek múlása van, hogy így mondjam, mert ugye pont a babák, akik nagyon gyorsan nőnek. Szóval, hogy mennyi idő az, amíg valaminek történnie kell?
0: Nem tudok semmi biztatót mondani, mert a panaszkezelés általános 30 napos határideje az, amit itt értelmezni tudunk. Egyéb különleges speciális jogszabály nincs. Az érdekmúlás viszont nagyon jó, hogy elhangzott a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ha nekünk sürgősen szükségünk van valamilyen termékre, akkor azt mi máshol, ha van rá anyagi fedezetünk, nyilván nem mindenkinek van, vegyük meg, és későbbiekben ez a kár, illetve a dupla vásárlás áthárítható az eladóra, futárcégre, tehát az eredetileg nekik kifizetett összeg, akkor majd
1: nekünk
0: visszajár. Mert
1: hogy egy biztosításuk van, egy úgynevezett ilyen viszont, vagy nem tudom, milyen biztosításuk ezeknek a cégeknek, ami jót áll helyettük?
0: Általában kötnek biztosítást, hogy mire és milyen feltételekkel, ezt nyilván ritkán hát kötik az orrunkra. De van a futárcégekkel, kereskedő nem nagyon szerződik, ha nekik nincsen megfelelő biztosításuk, hogy ezt tudják-e aktiválni erre az ügyre, az azt kell mondjam, hogy engem nem kell, hogy érdekeljen, nekem jogom van a megrendelt termékre, ebben legyünk magabiztosak, hogyha az nincs ott, akkor vagy a vételár visszajár, vagy azonnal minél rövidebb időn belül biztosítsanak másik terméket.
1: Egyébként, ahogy olvasgattam, egyre több panasz van ezekre az automatákra, és egyre több ember kikéri magának, hogy automatába tegyék a cuccát. Ráadásul egy csomó kereskedő még fizettet is ezért, hogy oda teszik, és akkor pár száz forint a drágá, többet fizetsz és házhoz vitetet. Tehát úgy tűnik, hogy miközben egyre több ilyen automata égtelenkedik a különböző boltok parkolóiba, mert tényleg úgy látom, hogy az autóktól meg az emberektől veszik el a helyet, de mindegy, a közben meg az emberek bizalma egyre inkább csökken.
0: Jelenleg egyelőre inkább felfutóban van országos meg környező országok általánosságban vett statisztikai alapján a csomagautomata, nyilván azért, mert nagyon sok ember dolgozik, munkahelyre nem tudja berendelni, otthon nem tudja biztosítani a jelenlétet, és ez a praktikuma és a fejlődés a csomagautomaták, az szintén, hogy ugye lehet kártyával fizetni ott. A másik kérdés az természetesen egy bizalmi kérdés, hogyha ezek az automaták nem fognak megbízhatóan működni, abban az esetben előbb vagy utóbb ennek az iparágnak annyi lesz.
1: Értem. Már is megyünk tovább, mégpedig azzal a rémtörténettel, ami arról szól, hogy valaki vásárolt egy 300 000 forintos laptopot, és immáron másfél éve szórakoznak vele. Se pénz, se posztó, így lehetne összefoglalni. Azt gondolom, hogy ez is egy tipikus történet.
0: Hát tipikus történet, mert sajnos a javítások elhúzódása az azért nem ma indult. Szerencsére a szabályozás, és ebben majd lehet, hogy ennek folyamatával, meg ennek örömteli következményeival majd Eitman Norbert is segít színesíteni a történetet, de hogy pár évvel ezelőtt...
1: Szépen megfogalmaztat, hogy szólaljon meg is, mondja, hogy mi van.
0: Pár évvel ezelőtt a jótállással kapcsolatos rendeletben elég komoly változtatások voltak, és ezek a változtatások azt gondolom, hogy a fogyasztók számára új és jobb világot hoztak. Ezek a változtatások arra vonatkoztak, hogy mi korábban lényegében volt az, hogy javítani, cserélni úgy kellett, hogy törekedni kellett a 15 napra. Most itt üthetném az asztalt, hogy ez jogi szemmel nézve lényegében azt jelentette, igen, tudom, akkor bezajong itt minden, de ez jogi szemmel nézve ugye azt jelentette, hogy lényegében ki kell cserélni 15 nap alatt,
1: de,
0: csak de különös indokokkal.
1: De törekedni, az a rohadt szó ott volt, hogy törekedni, de, és ez
0: igen,
1: már nem
0: mindegy, azt mondom, nem mennék bele ennek az akadémikus vitájába. A lényeg az, hogy a boltok és az ügyfelek szintjén sokkal tisztább körülmények keletkeztek. Itt ugye most az a rendszer, hogyha egy termék a minőségi hiba bejelentése után kiderül, hogy nem javítható, akkor azt 8 munkanapon belül cserélni kell, vagy vissza kell fizetni a vételárat. Hogyha átveszik javításra, és 15 napon belül nem sikerül kijavítani, akkor két lehetőség van, vagy küld a 15 lap lejárt előtt egy igazolható értesítést az üzlet, hogy bocsi, még maximum 15 nappal ezt meghosszabbítom, aha, vagy 8 napon belül visszafizeti a vételárat, és vagy kicseréli a terméket, nyilván és nem, tehát mindenképpen vagy, és akkor ugye a 30 nap lejár, akkor meg már nincsenek további kérdések, akkor ismételten ez a 8 napos visszafizetési vagy cserélési határidő hatályba lép. Tehát itt azt tudom mondani, hogy most, ha nagyon extrémen mindent kihúzok, a jegyzőkönyv felvételt is a maximális határideig, akkor itt 30 plusz 13 nap alatt legkésőbb a pénz vissza kell, hogy jöjjön.
1: Ezt hívják tankönyvinek, már is közbeszólok, mert ez a történet ennél sokkal szebb. Betartottak itt minden szabály, csak annyira úgy játszottak vele, mint a cica az egérrel, vagyis elvitték a laptopot, kivitték külföldre, mert Magyarországon már nem szervizelik, ugye, meg kivonultak Magyarországról. Az volt, mit tudom én, mennyi idő, 3 hét mondjuk, visszahozták azzal, hogy kijavították, emberünk elvitte haza, 3,5 perc van, megint jelentkezett ugyanaz a hiba, hiába mondták, hogy kicserélték. Szegény megint elvitte oda, ahon onnan kivitte a futár, de ez tényleg így történt. Megint várt 2-3 hetet, megint jött egy papírral, meg a laptopjával, hogy kijavították. Na, akkor már kezdett beborulni az agya, én nekem az első után beborult volna, de én azt hiszem, egy ilyen harciasabb lénye vagyok a Földnek, és még, tehát most ott tart, hogy 5-5-szörre futja meg ezt a kört, lassan világot jár ez a szerencsétlen laptop.
0: Erre is van szabály, hiszen ugyanezen módosítás csomag részeképpen leírásra került, hogy a jótásra kötelezett a termék, akkor ha a harmadik javítás után is meghibásodik a termék, akkor kötelező a terméket kicserélni, vagy visszafizetni a vételárat.
1: De nem ugyanazt írták rá, hogy ugyanaz a baj?
0: Nem a jogszabály alapján nem az a kérdés, hogy ugyanolyan termék, ugyanolyan hibája van-e, hanem az a kérdés, hogy ugyanaz a termék meghibásodik-e. És 3 javítás után megint.
1: Norbi szeretne beleszólni.
2: Ja, mindenképpen, mert Márti is említette ennek a jogszabály alkotási folyamatnak és fejlődésnek és evolúciónak, és ugyan nagyon sokszor halljuk azt, hogy bezzeg nyugaton hogy van. Itt most nyugodtan mondhatjuk, hogy bezzeg Magyarországon. Tehát ilyen szabályok nincsenek sehol az Európai Unióban.
1: Na jó, de nem is, hogy mondjam, nem olyan találékony nép az Európai Unió többi tagja, mint mi.
2: Az lehet, de a szabályok egyébként akkor is sokkal szigorúbbak, és sokkal kedvezőbbek a fogyasztóra nézve. Tehát itt, Máté is elmondott, hogy a harmadik javítás, és teljesen mindegy, hogy mi volt a hiba, oka, pontosabban mi volt a konkrét hiba, akkor neki azt cserélni, vagy a vételárat kell visszaadni.
1: Az meg az ő pehje, ugye, hogy külföldre viszik kijavítani, és ez meghosszabbítja az időt.
2: Hát a vállalkozás pehje egész pontosan.
1: Nem, az
2: fogyasztót,
1: övé, nem tudja használni.
2: Olyan szempontból igen, de a fogyasztónak akkor is a joga ugyanaz, ez a 30 plusz 8
1: én
2: nap.
1: Én értem,
2: után.
1: Csak addig cseszheti, mert a laptop helyett legfeljebb a tenyerén tud játszani.
2: Nyilván, és itt akkor érvényesíteni kell az ő jogait, akár béketelőtestületi eljáráson keresztül, de ettől függetlenül ezek a szabályok nagyon szigorúak, és ezt be kell tartani a vállalkozásnak.
1: És ez mikortól van érvényben?
0: 22.
2: Én is ütöm, sőt már talán 21 januárjától, és nagyon...
1: Ez nem köztudomású.
2: És még egyszer nem köztudomású, és egyébként ugye, hogy a kötelező jogszabályi jótállás sem érvényesül, más országokban nincsenek ilyen szabályok, a szavatosság ugye mindenhol él, vállalkozások által vállalt jótállás az lehetséges, de a törvényi, pontosan a kormányrendeleti jótállás az egyedülálló ilyen szempontból.
0: És azért azt is mondjuk el, hogy itt megint korábbi műsorokban már beszéltünk róla, ha elakad ez a folyamat, mivel hogy ezek nagyon egyértelmű jogszabályok, nagyon tiszta és egyértelmű feltételrendszert teremtenek, ha nem érkezik 15. napig egy hosszabbító papír, ha 30. nap után sincs meg, ha 8 munkanapomból nem fizették vissza, tehát hogy nem cserélték ki a terméket, minden egyes jogszabály sértés esetén kormányhivatalhoz megint csak ugye DAP pluszon, vagy ügyfélkapu pluszon, vagy DAP-on keresztül bejelentést tudunk tenni, de el is tudunk menni a kormányhivatalhoz, tehát személyesen is meg lehet ezt oldani. Bejelentést teszünk, és a vállalkozástól kikényszeríthető ez a jogszerű magatartás. Tehát míg egy cserejavítás vagy árleszállítás kérdésben ugye a kormányhivatalok nem tudnak nekünk segíteni, de abban, hogyha nem tartja be a jogszabályban rögzített határidőket a vállalkozás, abban bizony a kormányhivatalok tudnak segíteni.
1: Tehát akkor most a hallgatónak is, aki írt nekünk a Facsipesz 2025 kukac@gmail.com-ra innen üzenjük, hogy már réges-régen el kellett volna, hogy fogjon a türelme, és jogszabály szerint már most, már ezelőtt is, de kérheti nyugodtan a saját pénze, ugye? Jól értem.
0: Tehát mondjuk ki, hogyha ugyanaz a termék háromszor javításra kerül, igen, ismét elromlik, teljesen mindegy, hogy milyen hibával, ugyanazzal vagy más hibával, akkor a negyedik alkalomra jogosult a cserére vagy a vételár visszafizetésére. Ennek határideje van, lényegében onnantól fogva, hogy bejött a negyedik javítási ajánlat, vagy negyedszer elromlott, onnantól fogva neki 8
1: Tehát nem mondhatják azt, hogy háromnál nem szóltál, menjél a fenébe.
0: Ő jogosult igazából erre, hiszen a jogszabály ezt biztosítja számára, úgyhogy amennyiben ezt igényli, és nem fizetik ki neki, abban az esetben igen, fordulhat kormányhivatalhoz, és kikényszerítetheti ezt a döntést.
1: Gyakori ez egyébként, Egymar Norberthez fordul.
2: Meglehetősen gyakori, és most már ismerik is egyre inkább a fogyasztók, és tényleg eljárnak a kormányhivatalhoz.
1: És gyors, ezt mondhatjuk, ugye rutinból csinálják,
2: abszolút,
1: ugye?
2: Abszolút.
1: Nagyon szépen köszönöm, mindjárt folytatjuk a műsort.
3: Facsipesz.
1: És akkor már is folytatódik a műsor. Ugye az volt a téma, hogy mi van akkor, hogyha valakit úgy büntetnek meg, hogy nem tud róla, talán így tudnám legjobban megfogalmazni, hogy kap egy Mikolás cédulát, nem tudja, de aztán meg már ugye azt nem fizetjük ki, akkor jön a következő a felszólítás, vagy nem is tudom mi, ajánlott levél, hogy fizessek ki a parkolásba, megy a parkolótársaságba, és ott azt mondják, hogy de pedig volt Mikulás cédula. Egy állítás, egy tagadás, mert ugye azt mondja, hogy tényleg nem volt Mikulás cédula, hozzáteszem, olvastam én a neten egy csomó olyan történetet, hogy gyerekek letépkedik, ezzel szórakoznak a szélvédőkről, meg minden, úgyhogy tényleg elképzelhető, hogy valaki tényleg nem vett észre, vagy ténylegesen nem kapta meg, mert eltűnt. Zentei Andrástól abban reménykedem, hogy megfejti, hogy ilyenkor mi van, ugye elkezdődik ilyenkor a parkolótársaság meg az elszenvedő között egy vita. Érdemes vitázni, vagy itt ugyanazok a szabályok, mint a közszolgáltató cégeknél, hogy mi szépek lehetünk, de okosak nem.
4: Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Az a helyzet, hogy nem fogok egy nagyon jó dolgot mondani, szóval nem nagyon érdemes vitatkozni, aha, ebben az esetben, ugyanis a következő a helyzet, nekünk a szavunk az, hogy nem volt a szélvédőnkön a Mikulás csomag, áll szemben majd azzal, hogy a pótdíjat adó, kiszabó parkoló őr fényképfelvétellel fogja bizonyítani, hogy
1: de
4: rajta van a Mikulás csomag.
1: De miért egy fényképfelvétel?
4: Ablakunkon, és rajta van a Mikulás csomagnak a tartalmáról, nekik van digitális másolatuk, azon időbélyek, aha, is van, és a helyszín is fel van tüntetve, tehát ők fogják tudni bizonyítani, hogy a Mikulás csomagot rátették a szélvédőre, én pedig nem fogom tudni bizonyítani azt, hogy nem volt rajta.
1: De bocsáss meg, tehát... azért egy közbevetőleges kérdés. A mai mesterséges intelligencia világában én olyan fotót csinálok, amilyet csak akarsz. Miért bizonyító erejű ez?
4: Ez egy nagyon rossz hiszemű magatartás, hogyha én ezt feltételezem egy közfeladatot ellátó szeméről és cégről, hogy ő meg akarja hamisítani, uh-huh, az én pódiumot. Ugye ez meglehetősen nem életszerű, hogy úgy mondjam, ha ezzel egy bírósághoz próbálunk fordulni, akkor azt fogja mondani, hogy ez életszerűtlen, aha, ez a dolog, hiszen nem csinálnak ilyet ezek. Az a helyzet, hogy nem gátolja meg a parkolást üzemeltetőt az, hogy ő az érvényesítse a pótdíjat. Ugye a pótdíj összege az általában egy óra szor 40 óra. De ugye, tehát ennyit kell fizetni, tehát általában
1: tehát
4: 40
1: óra
4: pótdíjat kell kifizetni,
1: igen?
4: Ugye, amennyi általában. Igen.
1: Az első körös, az a Mikulás...
4: Nem. Ez nem a pótdíj. Ugye van egy nem kiskapu, hanem egy könnyítés, tehát hogyha mondjuk én abban a percben, ahogy meglátom a Mikulás csomagot, homlokomra csapok, hogy ó, de butus voltam, hogy elfelejtettem azt, uh-huh, az SMS-t elküldeni, most befizetem, hogy lényegesen alacsonyabb pótdíjat kell befizetni, tehát körülbelül mondjuk a negyedét kell, uh-huh, befizetni általában, 8-10 óra parkolást kell ebben az esetben kifizetni, nem pedig 40-et. Ugye az a szabály, hogy az üzemben tartott 60 napon belül levélben értesíti a szolgáltató arról, hogy őre pótdíjat szabtak ki, ebben az esetben viszont elesünk attól a lehetőségtől, hogy ezt a könnyítettes nevelést választhassuk. Sajnos ettől elesünk, ugye, de ez valójában nem a teljes pótdíj, hanem ez egy kedvezmény arra az esetre, amit azért ad nekünk. Ezzel szemben, ha én mondjuk bejelentem, hogy nekem nem volt Mikulás cédulám, akkor visszamegyek az autómhoz, és mondjuk nem volt a parkolás üzemeltetővel még soha konfliktusom, akkor kérhetek méltányosságot. Aztán hogy velem sajnos ez történt. Abban a pillanatban, amikor értesülök ugye a bírságról, velem ez történt, hogy nem volt a szélvédőmön. Elképzelhető, hogy méltányosságot gyakorol a szolgáltató, de ez tőle jogi úton nem kikényszeríthető.
1: Értem.
4: Azonban például, hogyha ebben az esetben valamilyen plusz költség merülne föl, az már nem követelhető rajtam, tehát rajtam csak is a pótdíj összege lesz, ami következő.
1: Tehát mondjuk ügyvédi költség, vagy nem
4: tudom. Így van, az ebben az esetben gondolsz, ugye nem játszik. Igen,
1: elég szomorú meg ez a méltányosság, és én mondjuk Budapesten elég jól ismerem ezeket a lehetőségeket, és az a csalda benne, hogy nem egységes.
4: Nem egységes.
1: Tehát az egyik kerület így gondolja, igen, a másik. Sőt, azt például konkrétan tudom, hogy a harmadik kerület azt nem ismeri azt a szót, ismeretlen, hogy méltányosság. Tehát, hogyha még velem mondjuk konkrétan megesett, nekem ugye van egy olyan gyerekem, akinek sajnos jogos a jár a mozgássérült igazolvány, én felejtettem el kitenni. Megmondom miért, mert ha kiteszem, azért büntetnek meg, mert jogtalanul ki van téve. Ha nem teszem ki, és vele megyek, mert ugye akkor használtam, akkor meg azért büntetnek. Egy ilyen esettel betotyogtam a harmadik keleti parkolótársasághoz, és rezzenni és a telen arccal megnézték a mozgássérült igazolványt, ott volt a gyerek is velem, amikor közölték, hogy méltány, mit képzelek én méltányosságot. Úgy elhajtottak, hogy csak úgy recsen, tehát, hogy érdemes azt is tájékozódni, hogy nem csak Budapesten, hanem egyébként a többi városban milyen. Eitmann Norbert akar hozzászólni.
2: Igen, csak eszembe jutott, hogy egyébként a B2-5 testületeknek nagyon sok parkolási ügyük van, tehát nyugodtan ilyenkor, ha nem tudunk megállapodni a társasággal, akkor forduljunk B2-5 testülethez, veszíteni nem veszíthetünk.
1: Van értelme.
2: Van értelme, hiszen ingyenes az eljárás, viszonylag gyorsan lezajlik.
1: És addig nem halmozódik a büntetés?
2: Nem, addig nem halmozódik ez a büntetés, fontos. Tehát megállítja, hiszen jogi eljárás van folyamatban. És vannak rá példák, nem azt mondom, hogy 100%-osan, de vannak rá példák, amikor a parkolótársaság akár méltányosságot gyakorol, akár még az is, hogy eltünteti, megszünteti ezt a díjfizetést.
1: Akár el is tüntetett, ez a nyelvbotlás jó. Van még valami nagyon fontos, amit el akartál mondani?
4: Hát ugye, hogy amennyiben mi olyan helyen parkolunk az autónkkal, ahol ez természetesen jelezve van, hogy ez egy díjköteles ott parkolni, akkor az viszont a mi felelősségünk, hogy megfizessük ezt a díjat. Tehát, hogy alapvetően picit fordítva ülünk a lovon, amikor elkezdjük hibáztatni a parkolótársaságot, hogy miért nem volt rajta a csomag, vagy miért pótdíjaztak. Hát sajnos az a helyzet, hogy ahol ki van írva, hogy ott fizetni kell a parkolásért, ott fizetnünk kell, és nekünk kell meggyőződni arról, hogy azt valóban megfizettük.
1: Ebben teljesen igazad van, de az a történet.
4: Nem kellemes.
1: Mikor én bementem a gyerekkel, meg a mozgássérült igazolvánnyal, akkor egy végigfutott rajtam ide, mikor mondta a nő, hogy itt méltányosság, és mondom, ha most itt beszélget még velem, és kint megbüntetnek, hát azt mondta, akkor kifizeti. Úgyhogy tehát én még ilyet nem láttam, tehát érdemes azt is azért tájékozódni, hogy melyik kerületekben.
4: Igen, hát nyilván az is van, hogy azért mindennek a végén emberek ülnek, tehát mindenütt emberek dolgoznak, akiknek mindenkinek megvan a saját, hát hogy is mondjam, munkamorájuk is, meg hozzáállásuk is, meg mindenkinek lehet rossz napja. Azt gondolom, hogy viszont az, hogy normálisan beszéljenek vele, meg méltányosan és jóhiszeműen bánjanak vele, az minden félnek jár.
1: Na, igen. Én meg azt mondom, járna.
4: Hát ebben az esetben ebben az esetben akkor érdemes ott helyben egyébként a feljebb valójával beszélni a tisztelt ügyintézőnek, erre ugye lehetőség mindenhol van. És a békeltető testület, ez természetesen egy kiváló fórum.
1: Én egyébként azért lennék kíváncsi, hogy kihez tartoznak a parkolási társaságok, mert a polgármesterek azok úgy tolják el maguktól, mint hogyha leöntötték volna őket vízzel.
4: Hát ugye attól függ, hogy hol. Tehát van, ahol az önkormányzatnak a saját cége, van, ahol az önkormányzat, és olyan is van, ahol harmadik cég, tehát én is csinálhatok egy céget, aki parkolási üzemeltetés.
1: Régen volt a Parking Kft., az elhíresült Parking Kft.
4: Az viszont egységes volt egyébként.
1: Igen.
4: Csak hát ott is voltak nagyon komoly problémák, mint azt ismerjük ugye a médiából, hogy ott milyen problémák
1: és
4: voltak.
1: És most csak Budapestről beszélünk, még vidékről nem is.
4: Igen.
1: Ja. Jó, hát köszönöm szépen. Ezek szerint, akkor jól éreztem én, mint a közmű cégek, szépek lehetünk, okosak nem. Ott is ugye az van, és akkor már itt már Norberthez fordulok, hogyha én nem kapok számlát, és éppen 5000 dolgom van, és miért kell nekem örökké az a nagy arny, hogy megjön-e a számla, vagy nem. Mondjuk elektronikusan esetleg spambe került, ha nem fizettem be, úgy megbüntetnek, még akkor is, ha ők nem küldték el. Azt hiszem, ugyanez van a parkolási társaságoknál. Szépek lehetünk, de okosak nem. Na jó, már is átugunk egy másik témára. Talán a múlt héten a Revolutról beszélgettünk, és annak kapcsán eszembe jutott, hogy a Revolut most már nagyon nyomja, hogy rajtuk keresztül lehet a Bookingon is. Tehát, hogy általuk fizessünk, és a Booking az náluk van, vagy hogy mondjam. De nem csak erről akarok beszélni, csak a Booking az a másik olyan szó, amire fölkapják az emberek a fejüket, mert azért rendesen rászállt a hatóság Magyarországon, mert hogy úgy gondolták, illetve hát valójában nem is voltak, nem azt mondom, hogy tisztességtelenek voltak, nem voltak túl tisztességesek, és ez talán kicsit jobban árnyalódik. Nyilván egy fogyasztói védelmi műsorban az a legfőbb kérdés, hogy mit tegyünk, ha mindig a baj van. Ugye az nem ritka történet, hogy valaki elutazik, és nem 2 óra autóútra, hanem 5 óra repülőútra, és kifizette a szállást, és oda megy, és megáll még az öregedésbe is, mert valami szörnyű helyen, szörnyű körülmények is ki van fizetve. Szóval mik a jó tanácsok, és aztán majd térjünk ki erre, hogy nagyobb garanciánk lesz-e a Bookinggal, hogy a Revoluton keresztül is tudunk fizetni.
2: Hát ott kezdem a történetet, hogy teljesen átalakultak a fogyasztói szokások, és annak meg fel a kereskedői szokások, és tényleg már elsősorban online platformokon foglalunk szállásokat. Egyébként jó magam is. És ez semmi gond nincs egyébként, hiszen rengeteg lehetőséget felkínálnak, összehasonlítják a különböző szállásokat, nem csak árban, hanem értékelésben, hozzáférhetőségben, központtól és tengerparttól távolság szempontjából mindenféleképpen.
1: Meg lehet ugyanazt a szállodát nézni több honlapon is.
2: Adott esetben igen, és nem feltétlenül kell mondjuk egy utazási irodának plusz költséget ezért nekünk kifizetni. Nyilván önállóbbnak kell lennünk, nagyon sokan szeretnek így rendelni, egyébként én magam is, mert akkor én eldönthetem, hogy pontosan mikor akarok menni, milyen körülmények között, hova akarok menni, és ugyanaz igaz egyébként a légijáratok foglalására, tehát repülőjegy foglalásra is. Nyilván ettől függetlenül felmerülhetnek problémáink, és hogyha a szállás helyen ott tartózkodunk, és azt látjuk, hogy nem azt kapjuk, amiért mi fizettünk, akkor természetesen joggal vagyunk felháborodva, és ilyenkor azonnal bejelentéssel élhetünk.
1: De hol?
2: Mindenekelőtt nyugodtan akár most kimondtuk a Bookingot is, de akár más szállásfoglaló oldalakon is van önálló bejelentési panaszkezelési mechanizmusa ezeknek a vállalkozásoknak.
1: Tehát én most fölmennék a Bookingra, akkor találnék egy ilyen?
2: Így van, pontosan. Illetve bejelentheted, hogy milyen problémád van az adott szállással kapcsolatban.
1: Aha.
2: Ez ott, én pontosan tudom, abban a pillanatban nem fogja megoldani a te gondodat, hiszen nem lesz hirtelen a szállás sokkal jobb,
1: mondjuk
2: nem lesz tengerpar, jobb
1: nem lesz a konyhára nézője tengerpart, igen.
2: Ez pontosan így van, viszont a későbbiekben, amikor már hazajöttél, akkor neked igényed teljesen jogos, és felléphetsz ezzel kapcsolatban.
1: De akkor már elcseszték az egész nyaralásom, nem?
2: Elcseszhetik adott esetben, de nyilván itt pedig jön a fogyasztói tudatosság, hogy hova megyünk, hogy előzőleg, amit én mindig elmondok, hogy nézzük fogyasztói kommenteket, értékeléseket egy szállásnál, aztán meg végképp van egy online platformon, rengeteg értékelés szokott lenni, jó, pozitív, negatív. Én is van úgy, hogy akkor egy szállástól eltekintek, mert látom, hogy ott mondjuk a fogyasztók kifogással éltek, hogy nem kaptak időben étkezést, nem kaptak tájékoztatást, stb. Nem kapták azt, ami valósan várhatta őket.
1: Remélem, Zentai András, mint fogyasztó akar ebbe a témába szakmába belekapcsolódni.
4: Én abszolút, most magánemberként, nem szerkesztőként. Mi a Balatonra mentünk nyaralni most idén nyáron a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, és a Bookingon keresztül foglaltunk szállást, mert ott olcsóbb volt, mint máshol. Aha. És az a furcsa dolog merült fel, hogy a szállásadó az nem Bookingon keresztüli fizetést kért, hanem átutalást kért a Bookingon kívül. És én, nekem ez meglehetősen gyanús volt, hogy ez vajon miért van. Úgyhogy felhívtam az illető szállásadó telefonon, és megkérdeztem tőle, hogy ennek mi az oka, aha, mert én ilyennel még nem találkoztam a Bookingon. És elmondta, hogy hát az, hogy a Booking tőle nem tudom, 5%-ot levon, hogyha az ő fizetési megoldását választja, és hogy ő nem szeretné ezt kifizetni.
1: Na jó, de viszont utalja rajtuk meg keresztül találtad meg, tehát valamiért azért így fizessen. Van.
4: És akkor ő egyébként fizet, ettől függetlenül közvetítői díjat, ugye ez egy halmozati dolog még. Uh-huh. És akkor én megkértem őt arra, hogy jó, rendben van, átutalom, de legyen szíves ezt nekem a Bookingon keresztül egy üzenetben írásba adni, hogy ő így kéri a fizetést, hogy utólag tudjak reklamálni, hogyha esetleg lehúzott volna.
1: Helyesen járt-e?
4: És például nagyon örülök, hogy a Revolut ebbe beszáll, mert valószínűleg a Revoluton keresztül is megtehettem volna ezt, és akkor már nagyobb bizodalmam uh-huh lett volna az egésszel kapcsolatban. Mert így már a kezdetén kialakult egy bizalmi hiány, ami az egész nyaralásra rá tud egy kis stresszt tenni legalább a megérkezésig, uh-huh, és bennem is volt egy kis félsz, hogy most, hát ugye komoly összegek, tehát már egy egyhetes balatoni nyaralás is több 100 000 forintba igen kerül. Tehát, hogy azért az ember aggódik, hogy most akkor itt mi fog történni.
1: De neked még azért szerencséd van, a Balatonra legfeljebb visszafordulsz, vagy szerzel addig hát is más szállás.
4: Igen, egyébként végül semmi probléma uh-huh nem volt, tehát teljesen rendben volt az egész, ő is együttműködött, volt én is, úgyhogy minden oké volt, de egy kicsit azért ez furcsa volt elsőre.
2: Hát abszolút helyesen járt egyébként, András, és tök jó, hogy kért egy ilyen kvázi garanciát, hiszen utána, hogyha probléma lett volna, akkor a Bookingon keresztül tudta volna azt érvényesíteni. De aha, hogyha most teljesen a Booking csak kvázi ötletet adott, és úgy foglalta volna, és külön mechanizmusban fizet, utána az online platform is széttárta volna a kezét, hogy hát bocs, de nem is itt foglaltál.
1: De egyébként az is ilyen nagyon magyaros, hogy használja a Booking előnyét, de mikor fizetni kell a Bookingnak, akkor már nem annyira akarja azt a izét kifizetni, de ebben nem menjünk bele, mert nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ha kimegyek mondjuk, és ne a Balatont vegyük, hanem messze országot, kimegyek repülővel, volt költségem, ott a gyerekem, hogy akkor azonnal az adott ezek mik, ezek a Booking micsoda tulajdonképpen, szállásfoglaló platform, vagy hogy hívják őket?
2: Online platformok.
1: Igen, tehát van ebből több is.
2: Persze, és rájuk is egyébként vonatkoznak nagyon komoly uniós szabályok. Aha. Most már, és hogy említetted a felvezetőbe, hatósági eljárások is voltak ezekkel igen kapcsolatban, a gazdasági versenyhivatal, igen, súlyosan bírság volt a Bookingot is, más magyar magyar szállásadó platformot is, tehát nekik is bizonyos kötelezettségeknek meg kell felelni. De az teljesen jó, hogy azonnal ott bejelentéssel élünk, igen, és ott az adott helyszínen is nyugodtan a szállásadóval vetessünk föl jegyzőkönyvet, csináljunk fényképeket, videófelvételeket.
1: De hát
2: nem hajlandó
1: a szállásadó, azt mondja, ez van, tessék.
2: Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Ugye aha, mi fogyasztói jogviszonyban ettől függetlenül a szállásadóval kerültünk, tehát a szerződést igen, mi vele kötjük, a platform az egy közvetítő tevékenységet folytat, egy teret ad számunkra, hogy ott kössünk egy szerződést, olyan, mint egy piac mondjuk, ha igen, a piacon vásárolunk gyümölcsöt, nem a piaccal kötjük a szerződést, hanem a kofával, aki a gyümölcsöt árusítja nekünk.
1: Igen, akkor mi van, akkor most csavarok egyet a dolgon, maradva a történetnek, kimegyünk tengerpartra, ehhez képest a földszinten konyhá a néző és szagló szörnyűséges ólat adnak, azt mondom, hogy hát ezt nektek is elmények, keresek egy szállást. Ez nyilván jó sok pluszköltségembe kerül, biztos, hogy oda megyek, lefoglalom, kifizetem, kapok számlát. Jogos, nem jogos, kifizetik ezt nekem utólag, illetve kártérítenek-e azért, mert jó megszivatott az előző szállással a platform.
2: Hát abszolút jogosnak tűnik, nyilván minden ügy egyedi, és azt át kell vizsgálni, hogy ő mit ígért, és mit tanúsított, hogy mit adott valójában, de egy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak, vagy akár egy európai fogyasztói központ fellépésnek ez alapja lehet, mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy aha, ilyenkor ez megtehető, csak tényleg minden dokumentáljunk, hogy mit ígért nekünk, milyen körülményeket találtunk ott, hogy az tényleg olyan rossz körülmények, mint azt mi állítjuk, mert lehet, hogy a szállásadó meg azt mondja, hogy ez teljesen megfelelt a feltételeknek.
1: Azért érdekes, mert most én egy 20 évvel ezelőtt milyen fiatal vagyok, példát fogok fölhozni, akkor még létezett olyan, hogy Malé Vertusz. És én a kis családommal, a Malé Vertusszal elutaztunk Máltára, és egy olyan szállodába kaptunk helyet, egy hatalmas teraszunk volt, ő fölöttünk, hát a, nem az angol kisasszonyok, de angolok voltak, akik minden este jó berúgtak, és levagdosták a székeket, és két pici gyerekkel voltunk, és rohadtul fölháborodtunk, a Malévert Tourst fölhívtuk, és azt mondtuk, és azonnal adtak nekünk egy másik szállodába, egy sokkal színvonalasabb, és ráadásul röpülő tárgyak nélküli szállást, tehát, hogy akkor valahogy egyszerűbb volt.
2: Inkább azt mondanám, hogy más volt. Az, amit a bevezetőnél mondta, hogy átalakultak a szokások. Igen. Az utazási irodának is megvan nyilvánvaló az előnye, például egy ilyen szitu kapcsán, amellett, hogy adott esetben mondjuk drágában méri a szolgáltatását, aha, meg hogy egyéb szolgáltatást is igénybe kell venni, de nyújthat ez egyfajta garanciát. Én nem azt mondom, hogy ettől független utazási irodával kell feltétlenül helyet foglalnunk külföldre, inkább csak annyi, hogy legyünk tudatosak.
1: De akkor most még addig nyaggatlak a Revoluttal, ugye ez egy teljesen friss hír, hogy a Revolut ajánlgatja, hogy rajtuk keresztül foglaljunk a Bookingon, ők csak a Bookingot ajánlgatják, tehát se a Trivágot, se az összes többit, én már betéved tudom mint, mert én is így szoktam foglalni. Szóval, hogy jelenthet ez számunkra plusz garanciát, illetve még egy furcsa kérdése van, tudom, hogy ezt a Binder Pistinek kéne feltenni, de neki sajnos el kellett menni, hogy ezt a chargebacket, ezt használhatom-e, ha én a Revolutomról fizetek a Bookingnak, úristené. Szóval, tehát, hogyha nagyon rossz az a szállás, akkor élhetek ezzel.
2: Hát alapvetően lehet élni chargebackkel, szállásfoglalásnál, aha, és szolgáltatás igénybevételénél is, tehát nem csak termék vásárlásánál. Az, hogy a Revolut biztosít-e plusz lehetőséget, vagy plusz védelmet mondjuk így, vagy garanciát a későbbiekben.
1: Ez csak a fejünkben van?
2: Ezt én nem tudom így elsőre, aha, megmondani, és amellett, bár nem vagyok versenyjogász, de van versenyjogi végzettségem is, itt kérdéses, hogy mondjuk ilyen kizárólagos szerződések megkötés tekintetében, hogy a versenyhatóság nem fog-e fellépni, hogy ő kifejezetten a Bookingot fogja közvetlenül ajánlani, és azt mondja, hogy csak hogyha de rajta
1: lehet,
2: keresztül...
1: Lehet, hogy megvette, azt nem tudhatjuk.
2: Jó, ezt nem tudhatjuk. Nyilván ezt egy versenyhatóság és a igen, horizontális kizárási tilalmakat esetleg megsérti a Revolut ezzel, ezt nem tudom megmondani, de elképzelhető, hogy ez jelent majd egy plusz védelmet a jövőben. Aha.
1: De legalábbis arra biztos jó, hogy az a 2 millió ember, akinek Revolutja van Magyarországon, az nagyobb bizalommal fordul e felé a szolgáltató felé, ugye? Tehát, hogyha jól értelmezem, ennek ez a legfontosabb üzenete. Aztán lehet, hogy ugyanúgy a GVH is fogja vizsgálni, mert nem úgy csinálják, hogy kell, de sokat javítottak, ugye? Tehát eleget tettek a magyar elvárásoknak, ezért ezt mondjuk el.
2: Igen, mondjuk el, hogy ugye kifejezetten úgy hirdettek szállásokat, hogy már csak fél percig elérhető, már csak három szállás, már éppen Debrecenben, Nagykanizsán és mindenhol is nézik egyszerre. Ezek ugye olyan nyomásgyakorlást jelentettek, pszichikai nyomásgyakorlást, ami tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.
1: De hány ilyen egyébként most nem a szállásfoglalással, csak hogyha fölmész a virtuális valóságba, ott is a halál idegesítő egyébként. Szerintem, hogy meg kell tanulni, kizárni egy csomó minden zajt a mai világban, ugyanúgy meg kell tanulni ezt is kizárni, de hát egyelőre az tök jó, hogy még büntetnek érte. Köszönöm szépen, ma is okosabbak lettünk valamennyivel, nem is kevéssel. A hallgatókat természetesen, mint mindig a műsor végén arra biztatom, hogy ne tartsák vissza magukat, bármilyen fogyasztóvédelmi panaszuk van, küldjék el nekünk e-mailbe, oda fogom adni a szakértőknek, és addig fogom nyaggatni őket, míg meg nem mondják, hogy mi a helyes válasz. A cím, illetve egészen pontosan az e-mail cím, facipesz2025@gmail.com. A mai műsor szakértő vendége volt Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, Siklósi Márti fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtó főnöke, és végül, de nem utolsó sorban, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Bicó Tamás most is itt volt, most is vele készítettem a műsort, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Viszlát!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egyre többen utalnak mobilbankból. Nyáron nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az átutalások harmada mobilbankból indul. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyedévben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest. A teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál kedden az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatok alapján. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repjegyárak az előző évhez képest. A nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban. A tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Júliusra azonban már 80%-os növekedést mutatott. Szeptember jelenleg 28%-os pluszban van, ez azonban még emelkedhet. Megkezdte munkáját kedden Rúzsáné és Sált Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, tudatta az adóhatósága az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek azonosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét. Újra láthatók a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. Két hétig, szeptember 28-ig újra láthatók a cseh koronázási ékszerek. A kiállítást péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre mindig több órát kellett várni. A kiállításoknak az utóbbi három évben mindig van egy külön témája is, az érdeklődők idén megtekinthetik a pince régi kulcsait is.
0: Időjárás.
1: Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés pátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: A csalók ötlettára tényleg kifogyhatatlan. Nem fogják elhinni, de létezik olyan is, hogy romantikus csalás. Hogy pontosan mi ez, és melyek lehetnek az árulkodó jelek, ma megpróbáljuk összeszedni, de még egy másik ilyen kis csalásról is szó lesz a műsorban. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Repülőjegyvásárlás. Ahány keresés, annyiféle ár. De miért? Egyáltalán hol és hogy érdemes venni, hogy jól járjunk, és valóban repülőjegyet is kapjunk jó áron. Aztán milliószor elhangzik, hogy minden évben hasznos, ha felülvizsgáljuk a bankszámlacsomagunkat, mert lehet, érdemes lenne váltani, amivel éves szinten akár több tízezer forintot is megspórolhatnánk. A valóság az, hogy nem igazán fogadjuk meg, és talán megszokásból, talán lustaságból maradunk és fizetünk. Ha minden igaz, rövidesen komoly segítséget kaphatunk, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a bankokat, hogy a minden évben kötelezően megküldendő éves elszámolási levelükben külön fel kell tüntetniük, hogy van-e a jelenleginél olcsóbb számlafajta ügyfelük számára. Hogy pontosan mit jelent ez, arról is szó lesz a mai műsorban. A szakemberek szerint még a karácsonyi bevásárlási rohamnál is nagyobb a karácsony utáni. Elindul ugyanis az ajándékok visszavitele, illetve visszaküldése. Meddig lehet, és főleg a kérdés az, hogy hogyan, szerintem ez ma karácsonykor nagyon aktuális kérdés. Szó lesz még a repülő, illetve buszkésésekről is. Mikor, hol kell, vagy inkább hol érdemes panasszal élnünk, és milyen sikerre számíthatunk. És végül egy hallgatói panasz kapcsán azt is megbeszéljük, hogy ki lehet a felelős, illetve kinek kell fizetni a kárunkat, ha a megrendelt és kifizetett csomagunk automatában nem érkezik meg soha, vagyis kinyitjuk az automatát, és semmi más nincs ott, csak a nagy üresség. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. A stúdióban szakértő vendégeim már itt vannak, mindenkinek szép jó napot kívánok, név szerint Minder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és Zentai András, a hóvége.hu főszerkesztője.
4: Köszönjük. Boldog karácsonyt!
3: Szerintem azzal, amivel én kezdtem ezt a műsort, az izgathatja a legjobban az embereket, mert ez olyan, hogy szinte nonsense. Ugye ez az úgynevezett romantikus csalás, Zentai Andráshoz fordulok, de nem csak ezzel, még egy jó kis csalásról is fogunk beszélni. Kezdjük ezt a romantikus csalást, azt tudom, hogy hogy az ember szeret hinni az álmokba, szeret hinni a lehetetlenbe, és azt is tudom, hogy nagyon sok olyan honlap van, ahol társakat lehet keresni, és ez ma nagyon divatos. Én mondjuk fenntartással kezelem, de ez csak én vagyok, sok millió ember boldogan használja ezek szerint, van, aki aztán boldogtalan lesz, nem?
5: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat is, szervusztok. Hát igen, tehát romantikus csalás, és azzal szeretném ezt kezdeni rögtön, hogy a romantikát egy kicsit letörjem, hogy általában, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nem igaz. Ez egy ilyen általánosan megfogalmazható dolog, amikor a csalás megelőzésről beszélünk. A romantikus csalás igazából egy nagyon régi műfajnak az újraértelmezése, nincsen ebben semmi annyira misztikus dolog. A romantikus csalás az azt jelenti, hogy a csaló ebben az esetben az érzelmeit színlelve próbál meg tőlünk kicsalni pénzt, információt, adatokat, stb., amiből ő valamilyen hasznot remél, vagy ténylegesen szerez is, de természetesen a mi kárunkra.
3: Az, hogy sokan föl is ülnek ennek, szóval én nem tudom, nyilván az én nyakamon, az én fejem van, és én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen romantikus csalásba beleesnék, de hogy emberek 10-20 milliókat buknak.
5: Igen, ilyen is van. Ugye általában az a kulcsa ezeknek a csalási módoknak, ugye a romantikus csalások jellemzően társkereső oldalakon indulnak el. Tehát ott találunk rá valakire, aki mondjuk, hogy megtetszik nekünk, és olyan módon kommunikál velünk, amitől mi azt reméljük, hogy most elraboltuk a szívét, vagy valamilyen ilyen komoly érzelmeket keltettünk benne. Ezután egyébként számos folytatása lehet, az a jellemző, hogy egy elképesztő történettel áll elő az illető az ismerettségnek a viszonylag korai szakaszában, amit azonban nagyon hihetően ad elő, tehát nagyon körül vannak bástyázva általában ezek a történetek. Jellemző az is, hogy például egy valamilyen ismert embernek, vagy valamilyen olyan foglalkozású embernek adja ki magát, ami még hihetőbbé teszi a történetet. Nemrégiben volt egy olyan romantikus csalás, amikor az illető csaló Brad Pittnek adta ki magát.
3: És valaki ezt elhiszi, mert
5: igen, ez egy viszonylag sikeres romantikus csalás volt.
3: Igen.
5: Így van.
3: Tehát de valaki azt hiszi itt Magyarországon.
5: Igen.
3: Alsó tehát pusztulat falván, hogy igen, ő rákattad Brad Pitt, hát én ezt nem akarom elhinni.
5: Az a helyzet, hogy ugye eleve ezek a csalások úgy vannak megtervezve, hogy a csaló pontosan tudja, hogy 1000 próbálkozásból csak 2-3, vagy mondjuk 10 jön be neki. Azonban sajnos, mivel ezek nagyon könnyen automatizálható folyamatok, ezért nagyon olcsó ezeket a csalásokat előállítani, tehát így is ő neki meg fogja érni, amit ő ezzel megszerez, és hogy az, hogy mi így nevetünk rajta, az nem jelenti azt, hogy ezt a számára is egy vicc lenne, hanem ez a csalók számára bizony egy bevált módszer. És például az, hogy ők színészeknek, vagy valamilyen előadó művészeknek adják ki magukat, akik mondjuk a következő művészeti projektjüket meg akarják finanszíroztatni általunk, mert ez is például egy ilyen
3: bevált, igen.
5: Azt is egy hihető módon tudják előadni, mert hogy voltak egyébként, tehát vannak olyan történetek, amikre tudnak utalni, hogy úgy, mint a valaki más XY, is a George Clooney is csinált egy független filmet annak idején, amit úgy finanszírozott, hogy a saját lakását jelzálogosította, még régebben volt ez.
3: Nem, és akkor erre felfűzzel.
5: De ugye lehetnek ezek közepesen ismert emberek is, vagy nem ismert emberek, de mondjuk pilóta, katona, tehát hogy ezek a romantikus regényekben megjelenő hősökre is utalhatnak például a csalók. Na, és akkor ugye az van, hogy megismerkednek, folyik a beszélgetés.
3: Már csak virtuálisan ismerkednek.
5: Csak
3: meg, ugye?
5: Virtuálisan, ugye nagyon jellemző, hogy tehát árulkodó jelek vannak. Egyrészt a kapcsolatnak a korai fázisában nagyon sok mindent elárul magáról, nagyon nyitottan kommunikál, ugyanakkor visszakozik például a telefonbeszélgetéstől, vagy a webkamerás megismerkedéstől, találkozástól, ezekre nem hajlandó. Nagyon hamar valamilyen nagyon jelentős problémával áll elő, mert ugye most rámentünk egy kicsit erre az ismertségre, de más is lehet, például a családjában valamilyen komoly egészségügyi probléma, testvére, vagy az anyja, vagy a nem tudom kie, bajban van, segítségre szorul, ő fog most segíteni, de neki is szüksége van valamilyen segítségre, vegyünk neki egy repülőjegyet, hogy el tudjon utazni a külföldön élő rokonához, mert ő neki, ugye nem azt szokta ilyenkor mondani, hogy nincsen rá pénze, hanem itt letiltották a bankkártyáját, vagy ellopták, vagy nem tudom, tehát ő magát
3: bajba
5: is
3: került,
5: egy ilyen áldozat szerepbe helyezi. Ugye ezek mind-mind átgondolt pszichológiai, a hadviselési módszerek, manipuláció, amit ilyenkor alkalmaz. Aha. De hát azért árulkodó jelek azok vannak. Egyrészt, ami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem igaz, mint ahogy mondtam, és emellett ugye ezek például, hogy nem hajlandó megmutatni a ténylegesen a magát, beszélgetni.
3: Tehát ez egy nagyon komoly árulkodó jel, és hogyha ilyen van, akkor meneküljünk.
5: Illetve, hogy kér valamit. Aha. Tehát, hogy ne teljesítsünk idegeneknek kéréseket, olyanokat, amiket mondjuk a barátunknak, a kollégánknak, akikkel minden nap találkozunk, nem tennénk meg, vagy nem kérne tőlünk ilyet, akkor legyen gyanús, hogy ez miért kér, ha Józsit, akivel együtt dolgozom, 20 éve ismerem, az és még nem soha nem kért ilyet, akkor most ez a Brad Pitt miért kérne egy ilyet. Szóval hát, hogy ezek azért kevéssé valószínűleg. Na és akkor általában ugye mindig odafut ki a dolog, vegyünk neki valamit, vásároljunk meg, mondjuk küld egy linket, hogy ebből a webáruházból vegyük meg neki ezt a valamit. Ugye ez már egy dupla fenekű történet, mert akkor lehet, hogy ő ugye nem a vásárlásra utazik, hanem a kártyaadatainkra, amit megadunk egy kamu banki felületen utána.
3: De borzasztó.
5: Pénzküldést kér tőlünk, ugye nagyon egyszerű most már pénzt küldeni mindenhová a világban. PayPal, Revolut, ezerféle megoldás van, ingyen tudunk óriási összegeket is küldeni akár azonnal, ne tegyük. És ami ugye a legrosszabb, hogy soha ne csináljunk olyat, amivel a mi bankkártya azonosító adatainkhoz hozzá tudna férni valaki. Ne küldjük el mondjuk lefotózva a bankkártyánk mindkét oldalát nyilván, vagy ne engedjük be online fiókjainkba ezt az illetőt. Egyáltalán a jelszavainkat soha ne küldjük el az interneten senkinek. Mert minek?
3: Meg a pénztárcánkba se tegyük bele papír formájába, mert állítólag nagyon sokan a bankkártya kódjaikat úgy szokták.
5: Igen.
3: Egyébként most már egy ideje az figyelem, hogy nincs olyan műsorunk, amikor ne lenne szó a csalásokról. Szóval ez annyira beépült sajnos a mai világunkba, hogy ez borzasztó. Például az autósokra is ez nem egy ilyen, ez egy egészen más, milyen, szóval, hogy kifogyhatatlan a táruk a csalóknak, egy újabb veszély leselkedik, és ezt is remélem el fogod mondani, ami korábban nem volt, és nagyon sokan autóznak, nagyon sokan parkolnak, és meséld már ezt, egy döbbenet.
5: Hát igen, Nagyon, nagyon sokféle csalás van. Tehát ma már tényleg az van, hogy gyakorlatilag nem tudsz úgy fölmenni az internetre, hogy rá ne látnál valami ilyesmit. Ugye rengeteg internetes fórumon, de Facebook csoportokban is írogatják folyamatosan. Ugye a csalók nem riadnak vissza, hogy rendőrnek adják ki magukat, hogy ismert embernek adják ki magukat, vagy akár mondjuk attól sem riadnak vissza, hogy parkoló automatán kódokat hamisítsanak. Ez bizony egy eléggé bejött ez a próbálkozás.
3: Persze, hát mert ha nem tudok fizetni se, hogy akkor ott a QR kód.
5: Ugye ez egy olyan módszer, hogy gyártanak a csalók öntapadós QR kódokat, és azokat felragasztják helyekre, például parkoló automatára, azt a látszatot keltve ezzel, hogyha azt a QR kódot ugye a telefonunk kamerájával leolvassuk, és követjük azt a linket, amit ezáltal bead, mert egyébként a QR kód, ugye sokan nem tudják, de semmi más nem csinál, mint egy konkrét weboldalt azonosít olyan formában, amit kamerával le tudunk olvasni, tehát nem kell bepötyögnünk, hogy facsibesz.hu, hanem fölvisz minket a QR kód. Tehát elmegyünk utána egy olyan weboldalra, leolvastuk az automatán, azt feltételezzük, hogy ott ki lehet fizetni a parkolási díjat, és akkor ott indítunk egy fizetési tranzakciót. Hát, és már akkor az is történt, hogy ott van náluk, és ugye nem figyelünk oda, hogy ott milyen összeg szerepel, esetleg nem szerepel összeg, és akkor mondjuk megterhelik a bankkártyánkat nem annyival, mint a parkolási díja, hanem mondjuk 100-200-500 ezer forintokkal. Igazából ugye ez is ott van, hogy nagyon olcsó előállítani ezt az egész csalást.
3: És ez mindennapos ma Magyarországon?
5: Ez nem mindennapos Magyarországon, szerencsére, de egy időben ennek volt egy felvirágzása. Ugye az van, hogy utána elkezdenek erre figyelni, és akkor tovább állnak a csalók, egy új módszert teszelnek ki. Ezért van ennyiféle csalás, mert ugye egy csaló egy ideig használja ezt a csalást, ameddig van belőle pénz, és amikor elkezd ugye apadni, vagy megtalálják őt,
3: kitalálnak más,
5: stb., akkor átnyergelnek egy másik
3: csalási módszer. És az igazság, hogy a hatóságok meg mindig utánuk kullognak, de hát ez azt hiszem, hogy törvényszerű, nem lehet megelőzni azt, amit nem tudunk, hogy mit kell megelőzni.
5: Igen.
3: Nem mondom, hogy utoljára mutattunk be csalásokat, mert tényleg a végtelenségig lehetne folytatni, legközelebb folytatjuk, ennyit tudok mondani.
2: Facsipesz.
3: Milliószor elhangzott már az, a Binder István is korábbi műsorokban is mindig mondta, hogy nézzük át, hogy a bankszámlánk az milyen, mennyibe kerül, milyen formában van, mert rengeteg pénzt lehetne spórolni, és mindig ajánlgatott nekünk egy honlapot, ami egyébként számomra átláthatatlan, de ebben most nem menjünk bele. Tehát, hogy lehetne olcsóbb csomagba bekerülni, de most aztán már ennek nincs akadálya. Én azt gondolom, hogy most már tényleg rajtunk fog múlni, hogy vesszük-e a fáradtságot és átmegyünk egy másik számlacsomagba, vagy nem, mert a Magyar Nemzeti Bank, és ezt mindjárt el is mondod István, változtatott a metodikán, tehát már nem azt várja, hogy mi goberáljunk, hanem azt várja, hogy a bankok segítsenek.
6: Tulajdonképpen arról van szó, hogy mindenki a saját szokásaihoz, saját igényeihez illeszkedően kapjon információt. Vannak olyanok, akik egy banki kalkulátor ezt megcsinálják maguknak, de a legjobb, aki ezt tudja, és legilletékesebb, aki tudna segíteni, az a saját bankunk. Ráadásul ez a bank, ez rövidesen, január 31-ig legkésőbb el is fogja nekünk küldeni azt az éves díjkimutatást, 2-3 oldalas, nagyon egyszerűen átlátható papír, ami megmutatja azt, hogy hány tranzakciónk volt, csoportos beszedés, átutalás, bármi, az előző év folyamán.
3: Ez papíron, kell elküldeni?
6: Olyan módon kapjuk meg, ahogy megállapodtunk a szolgáltatóval, tehát ha e-mailről, akkor e-mailről, van olyan, aki... Olyan módon kapjuk meg, ahogy megállapodtunk a szolgáltatóval, tehát ha e-mailről, van olyan, aki kinyithatja a bank felületén,

0: az, amennyiben létezik olcsóbb bankszámla annál az adott banknál, a mi bankolási szokásaink alapján el fogja ezt küldeni nekünk, erről állapodott meg a Nemzeti Bank elnöke a bankszövetség tagjaival, és a részletekről mi most adtunk egy útmutatást a bankoknak. A részletek arról szólnak, hogyha mondjuk 2-3 olcsóbb bankszámla is van, igen, akkor legolcsóbbat tessen kedves bank elküldeni és az adott ügyfélnek. Hogyha ez egy akciós, csak bizonyos ügyfélkör számára, éppen csak most, csak önöknek elérhető bankszámla, akkor ezt ne küldjék el, hanem az általános, nem akciós, standard, mindenki számára elérhető bankszámlát küldjék el, és ezért, hogyha ez alapján az ügyfelek, nagyon sok-sok ügyfél úgy dönt, hogy módosítani akarja a bankszámláját, átmen ebbe az olcsóbb számlába, ezért még ott se számítsanak föl díjat, ahol akár a bank, mert ilyen is van, a bankon belüli bankszámla váltásért adott esetben kérnének valamekkor összeget. Mi felszólítottuk,
1: van olyan bank, ahol még ezért is pénzt
0: kérnek? Igen, még ezért is pénzt kérnek. Mi ezt jeleztük, hogy egyértelműen nem kellene ezért pénzt kérni, mert hiszen lehetnek olyan fogyasztók, amelyek adott esetben ilyenkor más bankot választanak. És azért mondtam, hogy ez a sokadik segítség, mert létezik ez a bizonyos bank számla választó programunk, ahol pár adatot megadva a saját bankolási szokásunk alapján megtalálhatjuk a legolcsóbb bankszámlát a teljes magyar élő mostani online aktuális palettán. És egy harmadik segítség, amit szintén most indítottunk el, hogy azt mondtuk, hogy legyen egy közbülső megoldás, nem a bank kalkulál, hanem mi kalkulálunk, méghozzá 7...
1: Mármint az MNB?
0: A Magyar Nemzeti Bank, amelyik nem egy kereskedelmi bank, hanem egy jegybank, a 7 ügyfélcsoportot, ügyfélprofilt állítottunk fel, a minimál bankolókon keresztül, a pályakezdőkön át, egészen a digitális benszülöttekig, és az ő számukra elérhető 60-70 bankszámlát végigkalkuláltuk, hogy az ő fizetési szokásaik alapján mennyi a tényleges összeg, és ahogy a bevezetőben mondtad, azt láttuk, hogy 10-szeres különbségek is lehetnek, tehát most egy vegyes bankoló ügyfélprofilt néztem meg, lehet, hogy 2500 forint az éves mindennel együtt, összes tranzakcióval együtt számított számladíj, de az is lehet extrém esetben, hogy több 100 000 forint. A top 10 legolcsóbb, legdrágább között, a legolcsóbbak között számítva, ott is 10-szeres különbség van, tehát 2500-25 000 forint, azért az már szemmel látható összeg.
1: Azt gondolom, hogy ha megkapjuk ezeket a leveleket, az valószínű sok emberbe elindíthatja a kis ördögöt, hogy akkor megpróbál bank számlát váltani, és lehet, hogy akkor majd megnézi ezeket a bizonyos honlapokat is, de amúgy nem nagyon mozdulunk, és ez hosszú évtizedek tapasztalata, hogy röghöz kötődünk. Tehát megszoktam azt a bankot, mindent tudok, ismerem, olyan, mint egy rossz házasság, nem, hogy már minden csinyát, bínyát ismerem, és nem akarok megmozdulni, de azt mondtad, hogy ingyenes lesz, ha megyek egyik számláról a másikba bankon belül. De mit kell ilyenkor tenni? Be kell menni a bankba, vagy elég, ha küldök egy e-mailt, vagy mire számítson az ügyfél?
0: Ezt is a banknak egyértelműen kommunikálni kell, hogy mit teszek. Én azért azt szoktam mondani, hogy ha egy új szerződést kötök, vagy szerződést módosítok, azon ritka alkalmak egyike szerintem, amikor érdemes bemenni a bankfiókba.
1: Már amelyik bankba be lehet menni, és nem beengednek.
0: Igen, de ugye azért most már ott tartunk, hogy ezt arcfelismeréses videócsetten is meg tudom tenni, vagy digitális módon is meg tudom tenni. Mindenképpen a saját bankunk elvárásaihoz illeszkedjünk. Én azért azt gondolom, hogy ezt nagyon gyorsan elektronikusan is meg tudom adott esetben tenni, hogyha ezeket a új eszközöket használom, de aki ezt nem szereti, nem szokott hozzá, akkor mindenképpen egy konkrét időponttal menjen el, és a bankfiókjában írja alá.
1: De hogyha én átváltok, akkor nem változtathatnak már számlacsomagot abban az évben? Ez a nagy kérdés még, mert ugye mindenki tudja, hogy most például dupla lett a bankadó, és élek a gyanúval, hogy ezt mi fogjuk kifizetni, nem a bankok, mert annál okosabbak, mint hogy ezeket átvállalják, szóval, hogy átmegyek egy másik csomagba, most csak így persze beszéljük meg, és aztán kiderül, hogy 3 hónap múlva küldnek egy levelet, hogy június 1-től duplája lesz, akkor mi van?
0: Ezt előzetesen mindenképpen meg kell a banknak

0: mutatnia, jeleznie kell. Természetesen adott esetben ezt nem fogadom el. Ha nem vagyok röghöz kötve, mondjuk például röghöz kötés tipikus eset, hogy nincs egy hitelem, akkor viszonylag könnyen tudok bankon belül is, de akár, és ezzel kevesen élnek sajnos, az úgynevezett egy lépcsős, egy ablakos bankváltással 13 nap alatt egy másik bankhoz
1: is. Igen, de ez is csak bizonyos kikötésekkel, mert ennek én pont utána néztem, és ha már rákezdtél erre, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy például a nyugdíjat nem ezzel az egy lépcsős bank átlépéssel nem jut a nyugdíjas 5-ről a 6-ra, mert neki külön, tehát ezt nem veszik át, csak a közüzemi fizetéseket veszi át a bank, hanem akkor ugyanúgy végig kell járni azt a rintintint, mint hogyha nem lenne ez az egy lépcsős.
0: Igen, azért az alapokat hadd mondjam meg gyorsan. Az új bankhoz el kell mennem, meg kell adnom a régi bankszámlaszámot, és adnom kell egy megbízást, hogy hozzáállt az összes közüzemi egyéb szolgáltatásokat, és a bank beállítja, és gyakorlatilag ezért külön nem kell fizetnem. Arra figyeljünk, hogy a bankszámla zárásért az előző banknál van, aki azért kér pénzt, azt nézzük meg, hogy ez pénzbe kerül, nem, de valójában át tudja. Természetesen vannak kivételek, tehát ahogy említetted, ez nem minden olyan esetben egyszerű, mint a többi, de a többségnél ez egy nagyon nagy segítség lehet, és ennek ellenére nagyon kevesen élnek vele, pedig ha mobilizálnánk ezt a dolgot, hogyha többen váltanánk bankot, az a versenyre, árazási, szolgáltatási versenyre késztetnénk, azt gondolom.
1: Vagyis akkor jobban járnánk? Ezt akarod mondani?
0: Én azt mondom, hogy igen.
1: Az ügyfelek jobban
0: igen,
1: járnánk?
0: De ezért gyorsan még egy-két szolgálati közleményt hadd mondjak el, ami a nyugdíjasokat illeti például, az úgynevezett alapszámla, ami egy jogszabályi rendszeren belül jött létre, most ebben a pillanatban ingyenes, ugyanis arról is megállapodott a Nemzeti Bank elnöke a bankokkal, hogy amíg 3 egymást követő hónapon keresztül nem megy 4% alá az infláció, addig ezek a bankok a körülbelül tényleg pár száz forintos vagy 1000 forintos díjú alapszámlát teljesen ingyenesen kell, hogy nyújtsák, amíg ez a bizonyos makrogazdasági mutató meg nem változik az érintett fogyasztóknál. Tehát aki már ilyenben van, vagy szeretné ilyet nyitni, annak ezt érdemes megtenni, mert az ugyanis teljesen ingyenesen lesz.
1: Akkor most azért gyorsan felteszem az okoskodó fogyasztóvédelmi kérdésemet, mi van akkor, hogyha most hallja egy nyugdíjas, megnézi az elszámolást, és kiderül, hogy rohadtul nem nullán van a számlája, nem ugyanúgy vonják tőle, hova mehet, a bankba menjen bepanaszkodni, írásba adja be, tehát próbáljuk elmondani, hogy mi van ilyenkor.
0: Az első mindig az, hogy írásban, ahogy nagyon jól mondtad, írásban bármelyik bankfiókba beadva, akár digitálisan tegyünk panaszt, írjuk le az összes rendelkezésre a dokumentum alapján a tényállást, mondjuk meg, hogy szerintünk hogy károsítottak meg minket. A banknak 30 napja van, pénzforgalmi jogvita esetén 15, egyébként 30 napja van arra, hogy írásban részletesen megindokolva elmondja azt, hogy mi az álláspontja, nekünk igazat ad, vagy adott esetben vitatja. Ha ezzel nem vagyunk megelégedve, akkor javaslom a pénzügyi békéltető testület igénybevételét, ez egy ingyenes vitarendezési fórum, és az első feladata az, hogy rendezze a vitát, tehát egyességre jussunk, ha ez nem sikerül, 2 millió forint szerződéses összegig akár kötelezést is hozhat, ami az adott pénzügyi intézményre kötelező és végrehajtható vita esetén.
1: De van a Magyar Nemzeti Banknak is egy ügyfélszolgálata, oda kiforduljam.
0: Ebben az esetben is
1: fordulhatok oda,
0: ők elnavigálnak minket a pénzügyi békéltetőtestre, vagy a Nemzeti Bank minden vármegyeszékhelyen található navigátor tanácsa űrde is megteszik ezt. Akkor is érdemes az ügyfélszolgálatunkhoz elmenni, ha nem anyagi kár ért minket, de olyan fogyasztói jelzéssel szeretnénk élni, hogy valami rendszer szintű problémát látunk a banknál, nem az egy saját anyagi jogvitánkat próbáljuk rendezni, hanem segítünk a Nemzeti Banknak, hogy akár a fogyasztóvédelmi vizsgálatainál ezt a rendszer szintű hibát kijavítassa az adott hitelintézetnél.
1: Én néhány hónappal azelőtt elmentem az ügyfélszolgálatra, és meg kell, hogy mondjam, tudom, nem szeretik az emberek a bankokat, meg mindig azt mondják, hogy fúj, meg hogy rajtunk gazdagodnak, de nagyon-nagyon, nem tudták, ki vagyok, nagyon pozitív élményem volt, kedvesek voltak, szakszerek voltak, én végül is egy közérdekű panasszal éltem, amiről egyelőre egyelőre azért nem akarok beszélni, mert még nincs az eljárásnak vége, és azt gondolom, hogy nem jogos. Tehát nem a saját panaszom volt, egyszerűen fölháborodtam a fogyasztókkal szembeni lépéséről az egyik banknak, de gyorsak voltak, kedvesek voltak, úgyhogy oda tényleg érdemes elmenni.
0: Köszönjük.
1: Pacsipesz. Már is folytatjuk, tovább repülőjegy vásárlás van, aki még most gondolkodik azon, hogy valahova elmenjen. Meg hát szerintem a mai világban, én például tudom, hogy az is nagyon nagy divat, és ez nekem nagyon tetszik, hogy kiugrik egy napra mondjuk valamelyik városba, jó hajnalba elmegy a hajnali géppel, én is csináltam olyat, kicsit megzavarja persze az ember agyát, hogy most akkor visszaértem, és hol vagyok, és mi történt, de hogy jól kell tudni már repülőjegyet is vásárolni, és sokszor érdemes egyik napról a másikra is. Siklósi Máté már magához ragadta a mikrofont, mert hogy ha én beírom, hogy én valahol el akarok repülni, akkor följön 5000 az ennediken holnap, és akkor elkezdem őket megnézegetni, akkor nem egyforma árat írnak ugyanarra az útra, ugyanarra az időpontra, de ha még valamelyik olcsó, és rámegyek, hogy azt megvegyem, akkor ott már hirtelen elnavigál ugye a repülős cég oldalára, és az már csak azt hiszem, hogy kettőt látok, hát mert hogy a dupla az áll. Szóval, hogy mi ez? Magyarázzuk el.
2: Hú, hát repülni én is nagyon szeretnék, és tervezem is, ugyanakkor ez egy tényleg egy nagyon összetett hely. Ez az egész repülő jegyvásárlási környezet. Maradjunk annyiban. A legelső, hogy ugye keresünk, és most már ráadásul nem csak klasszikus keresőmotorban, mondjuk ki Google vagy hasonló keresünk, hanem most már van ráadásul mesterséges intelligencia kereső is. A helyzet az, hogy egyáltalán nem adekvát, hogy az a honlap fog fel jönni, ami a repülőtársasághoz kötődik, és ott vehetünk jegyet. De ez teljesen természetes is, hiszen van egy csomó repülőjegy értékesítő oldal, ahol adott esetben akár tényleg lehet olcsóbb a repülőjegyünk. Azért, mert tudnak nagy mennyiségben vásárolva
1: jegyeket,
2: így van, kedvezményes árakat adni. Most két dolgot különítenék el az általad feltett kérdések alapján. Az egyik, az a klasszikus dinamikus árazás, amivel hát a fogyasztóvédelmi szabályozás uniós és amerikai és minden szinten már küzd egy jó ideje, se kiköpni, se lenyelni nem tudja. Ez ugye az a probléma, hogy gond-e egyáltalán, hogy ha én rákeresek egy adott repülőjegyre adott oldalon, mondjuk egy K betűs repülőtársaság honlapján, nincs ilyen, csak azért mondtam, hogy nagyon remélem, vagy ami van, az nem annyira releváns nálunk, rákeresek, és azt mondja nekem, hogy 20 euró, mit tudom én, Rimini. Majd utána kiszállok, és gondolkodok, másnap fölmegyek, 18 euró Rimini. Ennek még örülök, de amikor azt gondolom, hogy megint várok egy kicsit, még jobb lesz, és aztán következőre visszajövök, és a 38 euró lesz a Rimini, hogy ez feltétlenül probléma. Vagy akár párhuzamosan te és én fölmegyünk ugyanarra a honlapra, és te fogsz állni egy 36 eurósat, én meg egy 18 eurósat.
1: Figyelik az IP címet, hogy honnan megy.
2: Rengeteg mindent figyelnek, van ennek egy logikája, alapvetően a fogyasztóvédelemnek annyi az elvárása, hogy tájékoztassák arról az ügyfelet, hogy ez egy dinamikus árazással működő felület, tehát hogy elképzelhető, hogy a jegyek különböző időpontokban, jegyárak különböző időpontokban eltérőek lesznek. Ez tehát nem baj. De a másik jelenség, és gondolom elsősorban erre kérdeztél rá, amikor fölmegyek egy közvetítő honlapjára.
1: De nem volt, azt nézem, nem veszem észre, és fölmegyek,
2: és avval indítok, hogy rákerestem, és itt 24 euró a jegy, jaj, de fantasztikus, ez pont belefér a büdzsébe, majd elkezdek tovább lépegetni, megadom az adataimat, majd a 24 eurós jegy mindenféle plusz szolgáltatás nélkül egy 48 eurós jeggyé változik. Ez nem oké. Tehát ebben az esetben itt egy fogyasztó megtévesztéssel állunk szembe, hiszen behúzott egy árral engem a csőbe, majd utána kiderült, hogy egy kétszeres árat kéne fizetnem, ha rajta keresztül akarom ezt a jegyet megvásárolni. De itt is különítsük el azt, hogy bekerült-e valamilyen addicionális szolgáltatás, egy helyfoglalás, egy elsőbségi beszállás, vagy bármilyen más szolgáltatás, és attól lett drágább, vagy pedig tényleg sokszor kisiek, hogy ups, sajnos ez a jegyárunk elfogyott, de most kétszeresért még rendelhetsz. Na ez nem oké, tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy a fogyasztó megtévesztése fennáll, sőt van is erre gyakorlat az elmúlt 10-15 évben, itthon is és az Európai Unióban több területen is szankcionáltak olyan közvetítőket, mert mondjuk el ezek egy repülő, egy közvetítő oldalak, akik így a fogyasztókat megtévesztették, akár megkárosították, és megkapták a maguk beosztását. Tehát ez nem oké.
1: Jó, azért hagyd kérdezzem meg, Eitmann Norberthez fordulok, hogy vannak-e folyamatosan ilyen értelemben vizsgálatok, ugye az európai régióban leginkább, tehát az Európai Fogyasztói Központ nyilván nem csak a Magyarország, hanem az összes összefogott-e, és várható-e még ebbe valami előrelépés, mert azért ez elég gáz.
3: Hát, hogy Máté is mondta, folyamatosak ezek a gondolkodások európai szinten. Aha. Egyébként ez a dinamikus árazás, és mi leültünk annó hazai légitársaság képviselőivel, és elmagyaráztak az egész folyamatot, az üzletpolitikáját, és le is vezették nekünk jogilag, amit mi is tudunk, hogy jogszabályok jelenleg ez nincs megtiltva. Tehát a legfontosabb nyilván...
1: Tehát mindent lehet,
3: a legfontosabb, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy mennyiért kell neki kifizetni azt a jegyárat, és ha abban a pillanatban az 18 eurót meg tudja venni, valóban 18 euróért, az rendben van. Ha más nem megy föl, lehet, hogy az már 36 euró, de ott van neki, hogy 36 euró, az már rendben van. Tehát neki a lényeg, hogy ne tévesszék meg, a konkrét összeget tudja. És az Európai Unió ezzel kapcsolatban mit akar felépni, az megint más kérdés. Folyamatosak egyébként, majd később lesz szó a légijáratok késésével kapcsolatos szabályozásról is. Ott is az Unió folyamatosan gondolkozik, hogy valamilyen módon módosítja azt a jogszabályt. Ez mindig éppen attól aktuális, hogy most kinek a lobby erősebb, a légitársaságoké vagy a fogyasztói érdekvédelmi szervezeteké, de abszolút benne van a gondolkodásban, de mondom, ahogy Máté is mondta, jelenleg ez nem tiltott, a dinamikus árazás.
1: Tehát minden szabad, ami nem tilos, szokták mondani. Egyébként még valamit szeretnék kérdezni, hogy az egyik nagy fapados légitársaság most már csak elektronikusan enged becsekkolni. Én azt gondolom, hogy ez egyenlőtlen esélyeket biztosít, mert bizonyos csoportok, idősebbek, aki nem használ internetet, és mondjuk nincs unokája, mert mondhatod azt, hogy itt valaki a szomszéd bácsi megcsinálja, vagy néni megcsinálja neki, de azt gondolom, hogy ez diszkrimináció, mint hogy a sérült emberekkel szemben is, mert lehet, hogy valaki értelmi fogyatékos, kimondom, és nem tudja megoldani, de csak enyhe, és azért ő is szeretne utazni, vagyis, hogy kizárják az utazásból azokat az embereket, illetve büntetik, akik ezt valamiért nem tudják megcsinálni. Van-e ez ügyben valamiféle gondolkodás uniós szinten?
3: Hát erre most nagyon rátapintottál a lényegre, és nem egyeztettünk előre, nem. A kedves hallgatóknak is jelzem. Nyilván még eredménye nincsen. Az elmúlt napokban kerestük meg mi egyébként az ír fogyasztóvédelmi hatóságot, most úgyis az írekkel sok problémánk van, de fogyasztóvédelmi szempontból is egyébként. Úgyhogy én
1: nem
3: nagyon...
1: tud felejteni a magyar foci imádó nép, az nem
3: van.
1: Tud felejteni.
3: Még én is így december végén is, meg mindig a gyászidőszakot ülöm, de ettől függetlenül komolyra fordítva, tehát fogyasztóvédelmi szempontból is mi is léptünk, és nagyon bízom benne, hogy eredményre jutunk, és mindenképpen el fogjuk mondani a hallgatóknak, hogyha az eredményre.
1: Tehát akkor van egy közös gondolkodás, legalább ennyit mondjunk
3: abszolút,
1: el.
3: Abszolút, ez teljes mértékben így
1: mert
3: van.
1: Azt gondolom, hogy ez, de ez egyébként egyre inkább jellemző bankokra is, amire majd egyszer szintén visszatérünk. Tehát, hogy nem gondolkodnak azon, hogy a világ sokszínű, az emberek sokszínűek, és sokféle képességgel bírnak, és számomra ez mondjuk nagyon felháborító. Na akkor, ha már erről beszélgettünk meg repülőről, én azért behúzom a buszokat is, mert van egy csomó menetrend szerinti külföldre menő busz is. Késés. A repülőknél már sokat beszélgettünk róla, most ne azzal kezdjük a buszokkal. Szóval vannak ezek a nemzetközi járatok, mi van akkor, ha késnek, hol lehet panaszolni, bepanaszolni, és egyáltalán, ha késik a busz, és mondjuk én tényleg valamiről lemaradok, de ha nem maradok le is, az időm az drága, akkor ott kell-e valami kártérítést fizetniük?
3: Igen, sokan nem tudják, hogy a légijáratokról nagyon régóta, évek óta beszélünk, légijáratok azok késésekre. Holott az autóbuszos utazásra is vannak uniós szabályok, ugyanúgy uniós rendelet. Egyébként a hajózási szabályokra is, hogyha már itt tartunk, csak nyilván kevesebben
1: tehetik meg, igen,
3: alkalmazzuk azokat, de busszal azért elég sokat utazunk külföldi országba, vagy viszonylag elérhető országba, igen, főleg, hogyha nem szeretünk repülni mondjuk adott esetben. És az Európai Uniós rendelet is meghatározza ugyanazokat, vagy hasonló jogokat, mint a légjáratok késése esetén. Fontos, hogy itt egy 250 kilométeres limit van, hogyha mi egy Európai Uniós tagállamba utazunk, vagy tagállamból utazunk, akkor már alkalmazni kell ezt a jogszabályt. És ugyanúgy ugyanazok a kötelezettségek is terhelnek minket, mondjuk így, tehát hogy első körben nyilván az autóbuszos társasággal kell felvennünk a kapcsolatot, hogyha bármi problémánk felmerül, akár törlik azt a járatot, mert ilyen is előfordul, jelentős mértékben késik, egyébként itt egy ilyen 3 órás limit
1: három
3: van.
1: Az a
3: limit, amit
1: na
3: a
1: jó, de
3: Bécsbe
1: kimenni eleve 3 óra, mit tudom én, 3,5 óra, tehát ott biztos.
3: Nyilván, de azért az előfordulhat, hogyha mondjuk nem indul időben, és akkor ahhoz képest, mint érkeztünk volna, 4 órával később, igen, érkezünk, aha, akkor azért ez már érvényes. És ugyanúgy egyébként a hatóságok, vagy akár a békeltető testületek fel tudnak lépni, vagy az Európai Fogyasztói Központ, amit te is említettél. Én ahogy készültem erre az adásra, megkérdeztem a kollégánkat, és minimális egyébként az autóbuszos közlekedésből származó panaszok száma.
1: Hát azért, mert nem köztudomású.
3: De valószínű pontosan ezért, mert nem is köztudomású. A fogyasztóvédelmi hatóságnál is sokkal kevesebb az ilyen ügy, mint a légitársaságok, aha, kapcsán, de a jogok ugyanúgy megilletnek minket járatkésés vagy törlés esetén.
1: Igen, akkor kártérítést kell fizetniük, de mondjuk egy 3-4 órás késésnél más nem, mert ugye a repülőknél, és akkor majd mindjárt itt rá is térünk, hogy azért vannak különbségek. Nyilván itt is vannak kizáró okok, elemi csapás.
3: Természetesen rendkívül körülmények, időjárási körülmények, ne adj Isten egy olyan nagy közlekedési baleset, ami megakadályozza a közlekedést. Tehát akkor ezeket mi mindig azt szoktuk mondani a fogyasztóvédelemben, bármilyen ügy kapcsán, hogy mindig az adott ügy összes körülményét kell megvizsgálni, megtekinteni, mi volt az oka a problémának, akár a nem teljesítésnek, vagy a hibás teljesítésnek, most teljesen mindegy szempontból, hogy közlekedésről, aha, máshol beszélünk. Tehát vannak ugyanúgy kimentési okok, de ugyanakkor ugyanúgy jár kártalanítás egyébként a fogyasztók részére, mint légitársaság szempontjából. Adott esetben kártérítést is igényelhetünk bizonyos feltételek esetén, úgyhogy én mindenképpen arra sarkalnám a fogyasztókat, hogy ilyen
1: magukat
3: problémájuk van, ne hagyják magukat, éljenek bejelentéssel a társaságnál, tehát az autóbusz társaságnál, és ha nem tudják megoldani a problémát, akkor